0: átutazó. 91.2 Rádió Most.
1: Akinek fáj még

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Rekordszámú 1338 új hallgatóval indult el a tanév a Matek Kaposvári kampuszán. Már az általános felvételi eljárásban is csúcsot döntöttek. 1034 hallgatót vettek fel, ami csaknem 24%-os növekedés az előző évhez képest. A pótfelvételén további 1009-en jutottak be, a nemzetközi doktori és szakirányú képzésekkel együtt pedig összesen 1338-an kezdték meg tanulmányaikat Kaposváron. A legtöbb új hallgató, csaknem 700, a pedagógus képzést választotta, ezen belül különösen népszerű volt a gyógypedagógia szak. Egy szabadnapos tűzoltó kezdte meg egy kigyulladt autó oltását kedden Kaposváron. A Berzsenyi utcában egy személyautó motortere kapott lángra. A helyszínre elsőként egy szabadnapos tűzoltó érkezett, aki két porraloltóval azonnal nekilátott a tűz megfékezésének. Nem sokkal később megérkeztek a kaposvári tűzoltók is, akik visszahűtötték a felforrósodott alkatrészeket. Az esetben senki sem sérült meg. Célzott segítséget kaphatnak a dízelautósok a magas üzemanyagárak miatt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a kormány szerdán dönt a részletekről. Hétfőn a parlamentben úgy fogalmazott, hogy nem az 50-100 milliós Land Roverek és terepjárók tulajdonosait akarják támogatni, hanem azokat, akik kisebb teljesítményű autóval járnak munkába vagy viszik iskolába a gyerekeiket. A kormányfő ellenzi az általános hatósági ár visszaállítását, mert szerinte ez ellátási problémát okozna az Európa szerte tapasztalható dízelhiány miatt. A Fidesz és a KDNP eközben a hatósági ár visszavezetését javasolja. Az üzemanyagok évek óta nem voltak olyan drágák, mint most. A 95-ös benzin literenkénti átlagára jelenleg 617 forint, a gázolajé pedig 697 forint.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában derült lesz az ég, és 19 fok lesz a legalacsonyabb érték. A szerdai lehet majd az utolsó igazi nyárias nap, sok napsütéssel és 32 fokos meleggel. Délután már megnövekedett a felhőzet, csütörtöktől pedig 10 fokos lehűlés jön esős idővel.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Új szakkörökkel várja a gyerekeket a Kaposvári Digitális Tudásközpont. Már lehet jelentkezni a 2026-2027-es tanév foglalkozásaira, amelyekre az 5 éves óvodásoktól egészen a 9. osztályosokig várják a fiatalokat. A gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg többek között a kódolással, a programozással, a robotikával, a legóépítéssel és a 3D tervezéssel. A legkisebbek képernyő nélkül játékos robotokkal sajátíthatják el az alapokat, míg a nagyobbak már összetettebb technológiai projekteket, például egy okosház működő modelljét is elkészíthetik. A szakkörök célja a készségek mellett a logikus gondolkodás, a kreativitás és a probléma megoldás fejlesztése. A MATE Kaposvári kampuszának 10 munkatársa is elismerést kapott a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem központi tanévnyitóján. A hétfői ünnepségen 4 dolgozó több évtizedes oktatói szakmai és egyetemi tevékenységét Pro Negotivo Universitate kitüntetéssel ismerték el, és további 5 munkatárs pedig rektori dicséretben részesült. Az elismeréseket Gyurica Csaba, a MATE rektor adta át az Egyetem Szent István kampuszán tartott tanévnyitó ünnepségén. Újra megyék lesznek a vármegyék, és megszűnik a főispán elnevezés is Magyarországon. Az országgyűlés kedden fogadta el az erről szóló törvénymódosítást. A változás értelmében a főispánokat ismét kormánymegbízottaknak nevezik majd, a különböző jogszabályokban pedig október 1-től cserélik le a vármegye kifejezést megyére. A két történelmi elnevezést 2022-ben vezette vissza az előző kormány. A mostani kormány elsősorban azzal indokolta a visszaállítást, hogy a megye és a kormány megbízott elnevezés közérthetőbbé és egységesebbé teszi a közigazgatást.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában derült lesz az ég, és 19 fok lesz a legalacsonyabb érték. Na, a szerdai lehet majd az utolsó igazi nyárias nap, sok napsütéssel és 32 fokos meleggel. Délután már megnövekedhet a felhőzet, csütörtöktől pedig 10 fokos lehűlés jön esős idővel.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt egy másik utazó.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Kutyás családi fesztivált rendeznek szombaton Kaposváron. A SuperApp Fesztivál délután 1 és 6 óra között várja az érdeklődőket a Best Dog kutyaiskolánál, ahol többek között agility, mentőkutyás és őrzővédő bemutatókat is láthat a közönség. Lesz kutya szépségverseny, ügyességi kihívás és számos gyermekprogram is. Emellett bemutatkoznak a kutyaiskola különböző csoportjai. A rendezvény célja a felelős állattartás és az állatvédelem népszerűsítése, a helyszínen pedig a Nagyatádi Állatvédő Egyesület számára is gyűjtenek adományokat. Csaknem 1,4 milliárd forintból újul meg és bővül a Petőfi utcai óvoda. A teljes egészében uniós forrásból megvalósuló beruházás során új épületszárny épül, benne torna szobával, öltözőkkel, orvosi szobával és fejlesztő helyiséggel. Korszerűsítik az épület szigetelését, villamos hálózatát és fűtését, valamint napelemeket is telepítenének. Jelentősen bővül az óvoda főzőkonyhája is. A jelenlegi napi 526 helyett akár 900 adag étel elkészítésére is alkalmassá válhat. Megújulnak emellett a játszóterek, a sportudvar és az óvi focipálya, a nyári hőség enyhítésére pedig párakapukat is kialakítanának. Hazai medencében kezdi meg az új OB1-es szezon szerdán a Kaposvári Vízilabda Klub. A KVK az első fordulóban a tavalyi bronzérmes BVSC-t fogadja, este 7:30-tól a Csík Ferenc versenyuszodában. A KVK az előző bajnoki idényt a 9., a fővárosi együttes pedig a 13. helyen zárta. A kaposvári pólósok jó formában várhatják a bajnoki rajtot, a hétvégén ugyanis a Szolnok búcsúztatásával 13 év után bejutottak a Magyar Kupa 4-es döntőjébe. Rekordszáraz és rendkívül forró volt az idei nyár Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint 1901 óta ez volt a legszárazabb és a második legmelegebb nyár. Az átlag hőmérséklet csaknem 2,6 fokkal haladta meg a sok éves átlagot. Hőségnapból a szokásos 26 helyett 52-t jegyeztek fel, június végén pedig Széchenyben 42 fokkal új országos melegrekord született. Csapadékból eközben alig több, mint a szokásos mennyiség harmada hullott. Érdekesség, hogy a nyár legcsapadékosabb pontja Somogyban volt, Barcson összesen 230,5 mm esőt mértek. Tovább nőtt a Horvátországba utazó magyar turisták száma. Az év első 7 hónapjában közel 440 ezer magyar vendég érkezett az országba, akik összesen mintegy 2 millió vendég éjszakát töltöttek ott. Mind a turisták, mind a vendég éjszakák száma 7%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A magyarok körében továbbra is a Kvarneröbör, Isztria és Zadar térsége a legnépszerűbb.
0: Időjárás jelentés.
1: A mai lehet az utolsó igazi nyárias nap sok napsütéssel és 32 fokos meleggel. Délután már megnövekedhet a felhőzet, csütörtöktől pedig 10 fokos lehűlés jön esős idővel. Holnap már csak 21 fok lesz napközben, és az esős-sűvös idő egész hétvégén kitart majd.
0: Időjárás jelentést hallottam, most pedig újra a legjobb zenét. Rádió

0: Lett van egy sztori, jó, már nem leszek sorry, és mert te sem leszel más, nekem te vagy a crash.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend. Az üzenetet

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. 650 millió forintból újulhat meg a Kodály Zoltán általános iskola Kaposváron. A teljes egészében uniós forrásból tervezett beruházás során kicserélik az elavult ablakokat és ajtókat, korszerűsítik a világítást, valamint felújítják a régi épületrész padlózatát. Megújul az iskola sportudvara is, emellett parkolóhelyeket alakítanak ki, és az épületet akadálymentesíti. Korszerűsítik a különleges fejlesztést igénylő gyerekeket segítő helyiségeket is. A Kodály iskolában jelenleg mintegy 500 diák tanul, többségük emelt szintű zenei oktatásban. Új szakkörökkel várja a gyerekeket a Kaposvári Digitális Tudásközpont. Már lehet jelentkezni a 2026-2027-es tanév foglalkozásaira, amelyekre az 5 éves óvodásoktól egészen a 9. osztályosokig várják a fiatalokat. A gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg többek között a kódolással, a programozással, a robotikával, a legújítással és a 3D tervezéssel. A legkisebbek képernyő nélkül játékos robotokkal sajátíthatják el az alapokat, míg a nagyobbak már összetettebb technológiai projekteket, például egy okosház működő modelljét is elkészíthetik. A szakkörök célja a készségek mellett a logikus gondolkodás, a kreativitás és a probléma megoldás fejlesztése. Lemondott az oktatási hivatal elnöke. Brassói Sándor október 1-jei hatállyal távozik tisztségéből, és kormánytisztviselői jogviszonyát is megszünteti. A 2020 óta hivatalban lévő elnök hangsúlyozta, hogy döntésének nincs politikai vagy személyes konfliktushoz köthető oka, hanem úgy fogalmazott, hogy több mint 40 évnyi közszolgálat után már nem tudta ugyanazzal az energiával ellátni feladatait. Papírsárkányok lepik el az eget jövő hétvégén Zamárdiban. Szeptember 18 és 20-a között második alkalommal rendezik meg az Égen Járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivált. 5 országból mintegy 20 alkotó érkezik, akik különleges papírsárkányokat, repülő szerkezeteket és lebegő szobrokat mutatnak be. A 3 napos programban éjszakai és nappali sárkányeregetés, sárkánykészítő foglalkozások és családi programok is szerepelnek. Rekordszáraz és rendkívül forró volt az idei nyár Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint 1901 óta ez volt a legszárazabb és a második legmelegebb nyár. Az átlag hőmérséklet csaknem 2,6 fokkal haladta meg a sok éves átlagot. Hőségnapból a szokásos 26 helyett 52-t jegyeztek fel, június végén pedig Széchenyben 42 fokkal új országos melegrekord született. Csapadékból eközben alig több, mint a szokásos mennyiség harmada hullott. Érdekesség, hogy a nyár legcsapadékosabb pontja a Somogyban volt, Barcson összesen 230,5 mm esőt mértek.
0: Időjárás jelentés.
1: A mai lehet az utolsó igazi nyárias nap sok napsütéssel és 32 fokos meleggel. Délután már megnövekedhet a felhőzet, csütörtöktől pedig 10 fokos lehűlés jön esős idővel. Holnap már csak 21 fok lesz napközben, és az esős-hűvös idő egész hétvégén kitart majd.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: Jó reggelt!
0: Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.
3: Hello! Jó reggelt kívánok 2026. szeptember 9-én. Ma van a magzati alkoholszindróma elleni küzdelem világnapja, amelyet nem mellesleg a 9. hónap 9. napján tartanak, a várandóság 9. hónapjára utalva. Ma van a szépség világnapja, emellett ezen a napon ünnepeljük a bábszínházak világnapját, a szoftverhibák világnapját. Utóbbit az első dokumentált számítógépes hiba, bugnak mondjak ugye ezt angolul, egy tényleges éjjeli lepke 1947-es megtalálásának emlékére. Ezekről bővebben majd a napra kézben, most egyelőre 14 Celsius fokban, kelő nap mellett, és már 6 óra előtt is óriási forgalomban vagy forgalommal. Köszöntünk minden kedves hallgatót itt a 91.2 Rádió Moston a mikrofonnál. Keszthelyi Tibor, rádiózzunk együtt. Remek napot!

0: Jó reggelt! Rádió Most!
1: Hello, szép jó reggelt kívánok! Pont 5 perccel járunk 6:45 előtt, és visszakanyarodnék az iménti gondolatra, hogy akik úton voltak, akár csak itt a városon belül, akár kint is 6 óra előtt mentek mondjuk dolgozni, hát tényleg meglepően nagy forgalom volt. Tehát én amikor a 61-esen rá kanyarodtam, egy busz, két kamion, még két kisebb teherautó, még néhány személyautó, tehát hogy mint hogyha legalábbis napközben lennénk, úgyhogy vélhetőleg ma egész nap ilyen intenzív forgalomra kell számítani. Szép napot kívánok nektek, azért legyen a mai nap idegeskedésmentes, azt kívánom, legyetek türelmesek, bár ugye most hidegfrontos időnk lesz és le fog hűlni holnapra, ilyenkor azért darálja az ember vegetatív idegrendszerét ez az időváltozás, de hát azért jusson mosolyogni is idő és alkalom, ezt kívánom. A mai nap egyébként elemző és gyakorlatias lesz, legalábbis ilyen energiák dominálnak a feljegyzések szerint, amelyek a rendszerezésre és a mindennapi feladatok elrendezésére ösztönöznek. Numerológiailag a 9-es száma hónap és nap révén is a ciklusok lezárását, az elengedést és a magasabb szintű spirituális megértést szimbolizálja, így ez alapján a mai nap ideális a régi dolgok befejezésére és a belső megtisztulásra is. Hát akkor tisztuljunk most Tóth Abigaillel, aztán Cardi B-vel.

0: Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Jó reggelt, 9 perc múlva lesz fél hét. Érdekes dolog az idő, mert új évtől általában a nyár érkeztét várjuk és számolunk vissza. Szeptembertől pedig valamiért a karácsony az irányszám, de egyébként, ha már itt tartunk, akkor 106 nap van vissza addig, mert hogy ma van az esztendő 252. napja nem mellesleg. Ádám, Gara, Gorgiás, Omár, Orgona, Péter, Pető, Szergiusz, Sziringa és Wulfia névnaposok ünnepelnek ezen a mai napon. Felsorolás szinten utóbbi a Wulfia, a germán eredetű, a Sziringa bármilyen hihetetlen az Orgonából származik, a Szergiusz római, a Pető a Péterből jön és a görög Petroszból innentől kezdve, és hát nyilván a Péter is, az Omár arab eredetű, a Gorgiás görög, a Gara régi magyar személynév, az Ádám pedig persze bibliai férfi név is a leggyakoribb a felsoroltak közül. Mindenkinek boldog névnapot kívánok, aki e napon tartja. És végül egy sztori egy híres Ádámról, Clark Ádámról, a Lánchíd és a róla elnevezett alagút skót származású mérnökéről. A legenda szerint azt állította, hogy a híd szerkezete annyira tökéletes, hogyha bármilyen hibát találnak rajta, ő a Dunába ugrik. Amikor aztán az avatáskor egy suszterin a sfittymába felkiáltott, hogy ha, de hisz a kőoroszlánoknak nincs is nyelvük, Clark állítólag annyira elkeseredett a váratlan észrevételtől, hogy valóban a folyóba vetette magát, de persze ezért kimentették. Na hát azóta is számtalanszor megénekelték már ezt, mármint hogy az oroszlánokat és a nyelvüket, de hogy igaz ének is legyen, Gyémán Torku Krisztina Aguilera énekli a névnapi köszöntőt.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk. Így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogó gáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Ne mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
2: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhamik Krisztiántól hallják. Csaknem 1,4 milliárd forintból újul meg és bővül a Petőfi utcai óvoda. A teljes egészében uniós forrásból megvalósuló beruházás során új épületszárny épül, benne torna szobával, öltözőkkel, orvosi szobával és fejlesztő helyiséggel. Korszerűsítik az épület szigetelését, villamos hálózatát és fűtését, valamint napelemeket is telepítenének. Jelentősen bővül az óvoda főzőkonyhája is. A jelenlegi napi 526 helyett akár 900 adag étel elkészítésére is alkalmassá válhat. Megújulnak emellett a játszóterek, a sportudvar és az óvi focipálya, a nyári hőség enyhítésére pedig párakapukat is kialakítanának. Kutyás családi fesztivált rendeznek szombaton Kaposváron. A SuperApp Fesztivál délután 1 és 6 óra között várja az érdeklődőket a Best Dog kutyaiskolánál, ahol többek között agility, mentőkutyás és őrzővédő bemutatókat is láthat a közönség. Lesz kutya szépségverseny, ügyességi kihívás és számos gyermekprogram is, emellett bemutatkoznak a kutyaiskola különböző csoportjai. A rendezvény célja a felelős állattartás és az állatvédelem népszerűsítése, a helyszínen pedig a Nagyatádi Állatvédő Egyesület számára is gyűjtenek adományokat. Tovább nőtt a Horvátországba utazó magyar turisták száma. Az év első 7 hónapjában közel 440 ezer magyar vendég érkezett az országba, akik összesen mintegy 2 millió vendég éjszakát töltöttek ott. Mind a turisták, mind a vendég éjszakák száma 7%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A magyarok körében továbbra is a Kvarneröbör, Isztria és Zadar térsége a legnépszerűbb.
0: Időjárás jelentés.
3: A mai lehet az utolsó igazi nyárias nap sok napsütéssel és 32 fokos meleggel. Délután már megnövekedhet a felhőzet, csütörtöktől pedig 10 fokos lehűlés jön esős idővel. Holnap már csak 21 fok lesz napközben, és az esős-hűvös idő egész hétvégén kitart majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot! Rádió Most! Rádió Most!
4: Jó reggelt, sziasztok! 3 perccel múlott el 6:30. Legyen

0: frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Szeptember 9-e van, és boldog születésnapot, aki szeptember 9-ei. Pont 5 perc múlva lesz egyébként 6:45. Köszöntőként Kenny Thomas énekel egy slágert. Ő ugye nem a mai nap szülötte, de olyan hírességek látták meg a napvilágot, mint Luka Modric, a világhírű horvát labdarúgó 85-ös születésű. Péter Szabó Szilvia énekesnőnk, az egykori Nox énekesnője, ő 82-ben született, Huyber Ferenc színész 74-es, Adam Sandler 1966-os, Hugh Grant 60-as, Mucsi Zoltán 57-es, de például a régi nagyok közül a mai nap híre szülötte Lev Nikolajevics Tolstoj, orosz író 1828-ból, de arról is van feljegyzés, hogy e napon született két római császár is, Claudius, Lucius Valerius, Domitius Aurelianus 214-ben, és Flavius Honorius római császár is 384-ben. Hát akkor ilyen császári köszöntő lett ez a mai. Illetve hát annyit tennék még hozzá a mai napos születésnaposoknak, hogy nyilván szűzekeztők nagyon jól tudják, analitikusak, nagyfokúan precízek, erősen segítőkészek, mindig a tökéletességre törekednek a feladatokban, ugyanakkor a dupla 900 szám hatására nagyon intuitívak, érettek és elkötelezettek a humanitárius célok iránt, így szívesen állnak mások szolgálatába. Még egyszer, boldog szülinapot!
0: Ez volt a kalendárium. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: nekem jár.
1: Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most. Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
2: Időközben gyorsan előkerítettem a születésnapos Péter Szabó Szilvia egyik felvételét. Egyszer még címmel hallgattunk egy anyagot a szóló lemezéről, pont 10 évvel ezelőttről. Egyben remek reggelt kívánok, 9 perc múlva lesz 7 óra, akkor indul ma is a Napra kész. Most pedig lapszemle, ahogy a szignál is mutatta. A Kaposvári Campus 10 munkatársa kapott elismerést, arról is írt a www.kaposvármos.hu, hogy szombaton ismét szuper ebbe fesztivál lesz itt Kaposváron. A Mateháza tájékáról egy újabb hír, 1338 új hallgatóval indult el a tanév itt a Mate Kaposvári Campusán. Írtunk arról, hogy vége a vármegyéknek és a főispánoknak, hogy 10 napos lesz az őszi szünet, aztán a Csiki Gergely Színház új előadásáról is cikkeztünk, válópelek, szerelmek és összekevert levelek, azaz érkezik az egy csók és más semmi. Beszámoltunk arról is, hogy másodszor rendeznek majd a hétvégén szabadtéri sakkfesztivált Kaposváron, és akkor nézzünk néhány éjszakai fejleményt az országos és nemzetközi sajtóból. A telkes.substack.com arról írt, hogy az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Magyarország 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Végül a DW1 cikke, az izlandi miniszterelnök kijelentette, hogy az a Trump elnök által közzétett térkép, amelyen az amerikai zászló borítja az ő országát, valamint Grönlandot, Kanadát, Mexikót és Közép-Amerikát, nem csak nevetséges, hanem sértő is. Jó lapozgatást, olvasgatást és zenehallgatást, mert mi most utóbbival folytatjuk, konkrétan Justin Timberlake-kel.
1: Ez volt a Lapszemle.

0: Reklám.
1: Kár lenne kihagyni. Cherry Tiggo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Rekordszámú 1338 új hallgatóval indult el a tanév a Matek Kaposvári kampuszán. Már az általános felvételi eljárásban is csúcsot döntöttek. 1034 hallgatót vettek fel, ami csaknem 24%-os növekedés az előző évhez képest. A pótfelvételén további 1009-en jutottak be, a nemzetközi doktori és szakirányú képzésekkel együtt pedig összesen 1338-an kezdték meg tanulmányaikat Kaposváron. A legtöbb új hallgató, csaknem 700 a pedagógus képzést választotta, ezen belül különösen népszerű volt a gyógypedagógia szak. Egy szabadnapos tűzoltó kezdte meg egy kigyulladt autóoltását kedden Kaposváron. A Berzseny utcában egy személyautó motortere kapott lángra. A helyszínre elsőként egy szabadnapos tűzoltó érkezett, aki két porraloltóval azonnal nekilátott a tűz megfékezésének. Nem sokkal később megérkeztek a kaposvári tűzoltók is, akik visszahűtötték a felforrósodott alkatrészeket. Az esetben senki sem sérült meg. Újra megyék lesznek a vármegyék, és megszűnik a főispán elnevezés is Magyarországon. Az országgyűlés kedden fogadta el az erről szóló törvénymódosítást. A változás értelmében a főispánokat ismét kormánymegbízottaknak nevezik majd, a különböző jogszabályokban pedig október 1-től cserélik le a vármegye kifejezést megyére. A két történelmi elnevezést 2022-ben vezette vissza az előző kormány. A mostani kormány elsősorban azzal indokolta a visszaállítást, hogy a megye és a kormány megbízott elnevezés közérthetőbbé és egységesebbé teszi a közigazgatást. Kiutasított Magyarországról a kormány 10 orosz diplomatát. Orbán Anita külügyminiszter szerint az orosz nagykövetség érintett munkatársai diplomatáktól nem elfogadható tevékenységet folytattak. Rácz András Oroszország szakértő az MTI-nek azt mondta, ez diplomáciai nyelven annyit jelent, hogy hírszerzői tevékenységet végezhettek diplomáciai fedésben. Hozzátette, hogy az orosz-ukrán háború kezdete óta több mint 600 orosz diplomatát utasítottak ki hasonló okokból az Európai Unió országaiból, Magyarországon azonban most először történt ilyen nagy léptékű intézkedés. A szakértő szerint szinte biztos, hogy Moszkva válaszul magyar diplomatákat utasít majd ki Oroszországból. Elindítja a kormány a Szent István vidékfejlesztési programot. Erről Magyar Péter számolt be kedden a parlamentben. A kormányfő közlése szerint 10 településből álló csoportokat hoznak létre, amik évente 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kapnak. A pénz felhasználásáról nem központilag döntenének, hanem az érintett települések közösen határozhatnák meg, milyen fejlesztésekre van leginkább szükségük.
0: Időjárás jelentés.
2: A mai lehet az utolsó igazi nyárias nap sok napsütéssel és 32 fokos meleggel. Délután már megnövekedhet a felhőzet, csütörtöktől pedig 10 fokos lehűlés jön esős idővel. Holnap már csak 21 fok lesz napközben, és az esős-hűvös idő egész hétvégén kitart majd.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
4: Elindult a napra kész, jó reggelt, sziasztok! Benne mindjárt egy időjárás előrejelzéssel kezdünk, hiszen a mai naptól jelentősen változik az időjárás és a jövőbeni képe is valamelyest, de ezen kívüli számos más aktualitással várunk mindenkit frekvenciánkon. Csapjunk is bele, Avicivel!

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Jó reggelt, 4:48 előtt járunk, 2 perccel, időjárás előrejelzés, mert a mai nappal valami megváltozik. Ma ugyan még tetőzik a hőség, és ahogy a hírekben is mondtuk, lehet, hogy ez az utolsó igazán nyári nap, de hát ami ezután lesz, még az is simán nyárinak nevezhető, csak ezek a nagy hőguták kerülnek el minket, ami talán nem is annyira nagy baj. Szóval ma még akár 35 fok is lehet, azon se kell csodálkozni, hogyha ennyit mutat a hőmérséklet, a hőmérő. És ez azért érdekes, mert hogy hát igencsak közel van úgymond a rekordhoz, az 38 volt Szegeden még 1946-ban, de ami a helyi rekordot illeti, hogy ez külön jegyzik, a legmelegebb az plusz 33,9 Celsius fok volt még tavaly, vagyis ezt a rekordot akár idén még meg is dönthetjük. És aztán jön a változás. Egyrészt az óránkénti előrejelzés azt mutatja, hogy 15 órától már eshet az eső, hát akkor kapásból lemegy egy olyan, hát majd 10 Celsius fokot a hőmérséket. Hogyha tényleg meghízik 35 fokig, ahhoz képest a 26, ami az eső után marad, az már lényegesen szerényebb, de azért tegyük hozzá, még ugye ez is nyárinak nevezhető. 2 órán keresztül talán 2 milli eső jöhet le. És aztán folytatja majd tovább hajnali 1 órától, akkor kiadósabb eső jön az azt követő 2 órában, több mint 5 milli. Holnapra amúgy nem mutat ezen kívül jelentősebb eső, de szeptember 11-ére igen, aznap 5-6 milli várható. És a hidegfront amúgy holnapra tolódott. Ma is fog fújni a szél, de ez még meleg levegő lesz, és ugye nagy-nagy csökkenés az esővel érkezik meg. Ami a holnapi napi döbbenetes előrejelzés hőmérsékletügyileg az, hogy holnap nem valószínű, hogy 23 foknál több lesz, 21-23. És ha most sarkítok az esetleges 35, és lehetséges, hogy holnap tényleg csak 21 fok lesz a maximum, hát a kettő között rengeteg a különbség. Igen. Na, ha valami, ez tudja a vegetatív idegrendszert darálni, és a fejet fájdítani. Ráadásul péntekem sem lesz több 19-21 foknál, és akkor szombaton indul el fölfele, majd 20-22, vasárnap akár 23, jövő hétfőn, kedden pedig 25 fokos maximumokkal kell számolni. Hangsúlyozom, tekintettel arra, hogy szeptember közepe lesz most már, ez még mindig kiváló, és

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: 7 perc múlva 7:30, jó reggel, szép napot kívánok, miközben a zenék pörögnek itt a rádió Mosban, főt hajtok, sőt kalapot emelek azon dolgozók előtt, akik a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem központi tanévnyitó ünnepségén kitüntetéseket és elismeréseket kaptak, amelyeket egyébként professzor dr. Gyurica Csaba, a rektor adott át. Elismerést kapott Andrész Katalin, aki a tanulmányi osztály tanulmányi előadója, Berendiás Imre, aki a műszaki osztály gépjárművezetője, Király Imre, aki az Informatika Igazgatóság Helpdesk osztályának IT felhasználó támogatója, Pintér Attila, az Élelmiszergazdasági Intézet mestertanára, Wellner András, a Neveléstudományi Intézet főiskolai docense, Diszterhöft Zoltán, a Könyvtár és Levéltár Igazgatóság könyvtárosa, dr. Gyobai Petra, Állattenyésztési Egyetemi docens, Polgár Zsoltné, a műszaki osztály osztályvezetője, Princ Enikő, aki viszont a Móricz Zsigmond mezőgazdasági technikum szakképző iskola gyógypedagógusa, és elismerést kapott Takácsné Paré Beáta, az intézmény oktatója is. Mindannyian évtizedek óta az adott intézményben dolgoznak. Nagy-nagy példamutatásra. Gratulálunk!

Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
3: Mondjak egy jót! Mentavill. Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill. Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 40, és online www.mentavill.hu.
4: Mondjon jobbat, Mentavill!
5: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
6: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
7: Kattárs, a családok, fiatalok és közösségek fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
8: Új BYD? Akkor most jár hozzá az extra! A BYD Schneider Autóháznál most akár 400 ezer forint értékű BYD tartozékcsomaggal lehet a tiéd az új BYD, modelltől függően. Válasz elektromos vagy plug-in hibrid modellt, és keresd a BYD Schneider Autóházat Pécsen, Zalaegerszegen és már Kaposváron is. BYD Schneider Autóház. Most még több jár az új BYD mellé.
9: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
10: Új fórumsorozatot tart Szita Károly, 140 éves a Nagyboldog Asszony székesegyház épülete. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 12 helyszínen várja személyes beszélgetésre a kaposváriakat Szita Károly. A polgármester szeptember közepétől ismét bejárja a város különböző részeit, ahol a helyiek elmondhatják véleményüket, ötleteiket és az őket érintő problémákat. Az első találkozót jövő hét hétfőn délután 5 órától tartják a Szivárvány játszótérnél, a Békefüredi lakótelepen. A következő hetekben többek között Kaposfüreden, Tüskeváron, a Zselickertvárosban és Toponáron is várják majd a városlakókat. 140 éves a kaposvári Nagyboldogasszony székesegyház jelenlegi épülete. A kossuthéri templomot 1886. szeptember 8-án éppen 140 évvel ezelőtt szentelte fel Kovács Zsigmond veszprémi püspök, a török aluli felszabadulás 200. évfordulóján. A neoromán stílusú épület már a harmadik templom ezen a helyen. Az első fából készült imaházat még 1702-ben emelték. A mai templom Tandor Otto tervei alapján készült, létrejöttét pedig egy nagyszabású lakossági gyűjtés is segítette. A felszentelés napján egész Kaposvár ünnepelt. Díszkivilágítást, tűzijátékot, ökörsütést, színi előadást és ünnepet is rendeztek. Lemondott az oktatási hivatal elnöke. Brassói

0: egy-egy zápor is kialakulhat. Csütörtökön már markáns hidegfront érkezik, esővel, erős széllel és jelentős lehűléssel. Nappal csupán 22 fok lesz majd.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
1: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: Tova gördülünk a Fats & Small zenével, a Tonight-tal 1999-ből, aztán közlekedési infókkal.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Kifejezetten élénk a forgalom, nem csak másfél órával ezelőtt volt, még hat előtt, hanem azóta is. Ez érinti az összes létező befele jövő utat, de a kifele menő forgalom is erős, például pont a Szántóri kereszteződésben Toponár fele egy zölddel el sem lehet igazándiból menni. A lámpák működnek, az iskolák környékén természetesen csúcsforgalom van, és nagyon-nagyon élénk a forgalom a Hársfa utca mindkét végén. Hát ott tülekedés van, de hát a szokásos, oda kell figyelni, és hát előrelátónak kell lenni, vigyázzatok, ne legyen

0: kipucolás a dologból. Forgalmas még a Szent Imre is, és természetesen itt bent mindkét négy sávos. Köszönjük az infókat az Euro 6x6 taxinak, szóljon nekik a következő dal Ed Sheerantől.
1: Közlekedési információkat hallott.

0: Csütörtökön neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Itt a Naprakész, a Rádió Most információs reggeli műsora, 10 perccel járunk 8 óra előtt, és szeptember 9-e van. Utóbbi azért fontos, mert két nap múlva szomorú apropó és évforduló lesz, ugye a 2001-es World Trade Center elleni repülőgép, hát nem támadások voltak, de terrorcselekmények, hiszen két személy szállító repülőgépet irányítottak neki a tornyoknak, egy harmadikat a Pentagonnak, negyedik nem ért el a célját, de visszatérve az évfordulóra, ennek kapcsán még mindig van évről évre újdonság, amiről be lehet számolni, és ez alkalommal egy hazai közösség a Tudás Morzsák a repülésről készített egy majd 2,5 órás dokumentumfilmet 2001. szeptember 11-ről, a nap, amikor a világ és a légi közlekedés örökre megváltozott. Hogy mi történt azon a tragikus napon a légiforgalmi irányító központokban a radarképernyők mögött, hogy miképpen bontakoztak ki az események, és hogy hogyan birkóztak meg a légiforgalmi irányítók a példátlan válsággal, erről szól a film. A Radar mögött című dokumentumfilm már fent van a YouTube-on, meg lehet nézni, már jó néhányan meg is tekintették. Eredeti radar, rádió és telefon felvételeken, valamint a rögzített üzeneteken keresztül és narráció nélkül valós időben mutatják be a tragédia eseményeit, méghozzá másodpercről másodpercre a légiforgalmi irányítók és a támogató személyzet szemszögéből.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Naprakész! Reklám.
1: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
3: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre.
4: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
3: Diego. Otthon, generációkon keresztül.
5: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítő kész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
6: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfikar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Dome-ban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
7: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
8: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Rekordszámú új hallgatóval indult el a tanév a Mate Kaposvári kampuszán. Szabadnapos tűzoltó segített tegnap a Berzsenyi utcai autótűznél. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Rekordszámú 1338 új hallgatóval indult el a tanév a Mate Kaposvári kampuszán. Már az általános felvételi eljárásban is csúcsot döntöttek. 1034 hallgatót vettek fel, ami csaknem 24%-os növekedés az előző évhez képest. A pótfelvételén további 1009-en jutottak be, a nemzetközi doktori és szakirányú képzésekkel együtt pedig összesen 1338-an kezdték meg tanulmányaikat Kaposváron. A legtöbb új hallgató, csaknem 700, a pedagógus képzést választotta, ezen belül különösen népszerű volt a gyógypedagógia szak. Egy szabadnapos tűzoltó kezdte meg egy kigyulladt autóoltását kedden Kaposváron. A Berzsenyi utcában egy személyautó motortere kapott lángra. A helyszínre elsőként egy szabadnapos tűzoltó érkezett, aki két porraloltóval azonnal nekilátott a tűz megfékezésének. Nem sokkal később megérkeztek a kaposvári tűzoltók is, akik visszahűtötték a felforrósodott alkatrészeket. Az esetben senki sem sérült meg. Kemény válaszlépést ígér Oroszország a 10 orosz diplomata magyarországi kiutasítása miatt. Maria Zaharov orosz külügyi szóvivő azt nem árulta el, hogy Moszkva pontosan milyen intézkedésekre készül és mikor, de a magyar döntést barátságtalan lépésnek minősítette. Rácz András Oroszország szakértő szerint szinte biztos, hogy válaszul, magyar diplomatákat utasítanak majd ki Oroszországból. A magyar kormány kedden jelentette be 10 orosz diplomata kiutasítását, mert a hatóságok szerint a státuszukkal összeegyeztetetlen tevékenységet folytattak. Rácz András szerint ez diplomáciai nyelven arra utal, hogy az orosz nagykövetség érintett munkatársai hírszerzőként dolgozhattak Magyarországon. Egy arany karikagyűrű segítségével próbálnak azonosítani egy 1944-ben elesett magyar katonát. A katona földi maradványait áprilisban az Ipoly-tölgyesi temető egyik tömegsírjának feltárásakor találták meg. Ujján egy gyűrű volt, amiben a Krisztina 1920. december 25 feliratot vésték, ami a kutatók szerint felesége nevére és házasság kötésük dátumára utalhat. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum most olyan hozzátartozók vagy ismerősök jelentkezését várja, akik családi iratok, fényképek vagy egy korabeli házassági anyakönyvi kivonat alapján segíthetnek nevet adni az ismeretlen katonának. 40 év után ismét bejutott a világbajnokság legjobb 8 csapata közé a magyar női kosárlabda válogatott. Völgye Péter együttese a berlini VB-n 84-63-ra győzte le Japánt a negyed döntőbe jutásért rendezett mérkőzésen kedden. A válogatott 28 év után szerepel ismét világbajnokságon, a legjobb 8 közé pedig legutóbb 1986-ban jutott be. A negyed döntőben csütörtökön a címvédő Egyesült Államok vár a magyarokra, amely az elmúlt 4 világbajnokságot megnyerte.
10: Időjárás jelentés.
9: Ma tetőzik a hőség, a sok napsütés mellett 33 fokig melegszik a levegő. Délután már megnövekedhet a felhőzet, és késő este egy-egy zápor is kialakulhat. Csütörtökön már markáns hidegfront érkezik, esővel, erős széllel és jelentős lehűléssel. Nappal csupán 22 fok lesz majd.
10: Időjárás jelentést hallottak.
5: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
10: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
11: Vissza a zenékhez, a híreket követően, és két érdekességgel folytatjuk majd a zenék között. Egyrészt óriási vulkánkitörést eredményezett az Anak Krakatau, másrészt véget ért a Kirgizisztánban rendezett nomád világjátékok, amelyen nagyszerű magyar eredmények születtek, úgyhogy ezeket a témákat helyezzük most fókuszba. You and I.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész.
1: Újabb nagyobb vulkánkitörés történt a bolygónkon. Erről hoztam hírt itt a ma reggeli Naprakészbe. Sziasztok, másfél perc múlva 8:45. Az indonéziai Anak Krakatau vulkán döntött úgy szeptember 4-én és 5-én, hogy márpedig ő kitör, egy rendkívül erőteljes, több mint 25 órán át tartó kitörés sorozatot produkált. A tűzhányó hamu felhője 15 kilométeres magasságig jutott, ami miatt Jáva és Szumátra térségében, így beleértve a főváros Jakartát is, több repülőteret átmenetileg le kellett zárni, és járatok ezreit törölték. A közösségi oldalakon megjelentek az erről szóló beszámolók. Először kétkedve fogadtam, megmondom őszintén, mesterséges intelligenciával gyártottnak gondoltam, de aztán a hír beigazolódott a világ sajtóból is. Azóta szerencsére elült már a vulkáni hamu, és megnyitották pont tegnap a reptereket. De hogy miért is veszélyes ez ilyenkor? Hát azért, mert a vulkáni hamu nem sima korom vagy por, hanem parányi, szilánk alakú üveg és kőzetrészecskék keveréke, ami közvetlen életveszélyt jelent a repülő gépekre, egyrészt beleolvad a hajtóműbe, leállítva azt, megvakítja a műszereket, és a hatalmas sebességgel száguldó gép ablakait a kemény szilánkok azonnal matra csiszolják, vagyis átláthatatlanná teszik, magát a szerkezetet pedig megsértik, ezért vannak ezek a biztonsági intézkedések. Azóta a légkör megtisztult, a vulkán lenyugodott. Persze nem kell azt hinni, hogy ne lenne aktív vulkán jelenleg is a Földön, mert pont ott a csendes óceáni tűzgyűrűnél Indonéziában. Oké, hogy most elult az Anak Krakatau, de mellette az Il Levotolok, a Semereu, a Sinabung és az Ibu vulkán is aktív. Itt nálunk Európában, a Szicíliában az Etnának vannak gyenge hamukibocsátásai jelen pillanatban szinte folyamatosan. A Stromboli is folyamatos kitöréseket produkál, Izlandon pedig a Reykjanes félsziget vulkáni rendszere az, ahol nagy a magma feláramlás jelenleg is, és akkor még nem is beszéltem Közép- és Dél-Amerikáról.

0: Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Naprakész!
1: Sziasztok, itt a Naprakész, 8 perccel fél 9 előtt ígértem egy nagyon érdekes sport eredmény, sőt eredményeket. Ugye beszámoltunk róla, hogy Kirgizisztánban rendezték a nomád világjátékokat, egyébként amelynek történetében, mármint a nomád világjátékok történetében a magyar versenyzők rendszerint kiemelkedő teljesítmény nyújtanak, különösen a tradicionális íjász és küzdősportokban. A legutóbbi, a Kirgizisztánban tartott 6. világjátékokon a magyar csapata teljes érempalettát begyűjtötte. Aranyérmest lett Décsei Hanna, a rendkívül erős nemzetközi mezőnyt felvonultató lovasíjászatban. Ezüstérmest lett Vermes Balázs, ő állt a dobogó második fokára, ugyancsak lovasíjászatban. Bronzérmet szerzett Kocka László, a gyalogos tradicionális íjászat 40 méteres kategóriájában. Hozzátenném, hogy korábban a magyar delegáció még átütőbb sikereket is elért, volt olyan, hogy 12 érmet nyertünk. De erre a háromra is méltán lehetünk büszkék. Kaposváriként meg főleg, már csak azért is, mert az ezüstérmes Vermes Balázs bizony Kassai Lajos tanítványa. A kassai módszert követve ért el már korábban is nemzetközi sikereket, mind a nomád világjátékokon, mind a világbajnokságon. Décsei Hanna az aranyérmes, aki ugyancsak a tradicionális lovas íjászat fiatal versenyzője, ő pedig a kassai rendszer alapjaira építve edz és versenyez. Kedvesek emeredmények, úgy gondolom, szerkesztőségünk gratulál.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Úgynevezett Tarahumara indiánok, a Rarámurik.
2: Rarámurik, jó nevű van.
1: Lazán lefutnak 200-300 kilométereket megállás és pihenés nélkül hegyi terepen.
2: Hűha.
1: Vannak ultramaratonisták, van egy magyar ilyen extrém ultramaratonista. Egyszer mesélte, hallottam vele egy interjút, hogy fönt futott a Himalájában, azt hiszem heten neveztek, öten élték túl. Figyelj, igen. És mondta, hogy ő neki nagyon érdekes volt, mert volt egy olyan egy órája, amikor futott, és hogy
2: kimaradt minden.
1: És hogy nem, hanem hogy utolérte egy másik futó, és nagyon kedves volt, mert segített neki átlendülni a holdponton, mert beszélgetett vele, és még inni is adott neki. És a verseny után mondták, hogy végig egyedül futottál, tesó. Ott nem volt senki.
2: Hoppá.
1: Behalusta. Mondta, hogy ott az agy átkapcsol egy teljesen más sztoriba.
3: Atya é.
1: Az milyen?
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
4: Kattárs, a Családok, Fiatalok és Közösségek Fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A Kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
5: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk. Így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogó gáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Nem mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
6: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
7: Hétvégén rendezik meg a Super App Fesztivált, visszanevezik megyére a vármegyéket. Jó reggelt kívánok, 8:30 van, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Kutyás családi fesztivált rendeznek szombaton Kaposváron. A Super App Fesztivál délután 1 és 6 óra között várja az érdeklődőket a Best Dog kutyaiskolánál, ahol többek között agility, mentőkutyás és őrzővédő bemutatókat is láthat a közönség. Lesz kutya szépségverseny, ügyességi kihívás és számos gyermekprogram is. Emellett bemutatkoznak a kutyaiskola különböző csoportjai. A rendezvény célja a felelős állattartás és az állatvédelem népszerűsítése, a helyszínen pedig a Nagyatádi Állatvédő Egyesület számára is gyűjtenek adományokat. Háborús lőszereket gyűjtött és tartott otthon engedély nélkül egy somogyi férfi. A megyei főügyészség közleménye szerint a 30-as éveiben járó férfi Veszprém megyei építkezéseken dolgozott, ahol többször talált magyar, német és szovjet gyártmányú puska és gépfegyver töltényeket. A lőszereket hazavitte és összesen 54 darabot gyűjtött össze, amelyeket a padlásán tárolt. De a tartásukhoz azonban nem rendelkezett engedéllyel. A Siófoki járási ügyészség lőszerrel visszaélés miatt vádat emelt ellene, és felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Újra megyék lesznek a vármegyék, és megszűnik a főispán elnevezés is Magyarországon. Az országgyűlés kedden fogadta el az erről szóló törvénymódosítást. A változás értelmében a főispánokat ismét kormánymegbízottaknak nevezik majd, a különböző jogszabályokban pedig október 1-től cserélik le a vármegyék.

0: Csütörtökön már markáns hidegfront érkezik, esővel, erős széllel és jelentős lehűléssel. Nappal csupán 22 fok lesz majd.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
1: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
3: Sziasztok, jó rádiózást kívánok minden mellé, szép napot, legyetek nagyon-nagyon hatékonyak, segítünk a zenénkkel ebben, jön a Van Republic és Kygo, Khaliddal és Griffinnel így hármasban kiegészítve egymást, illetve hát kutakodni fogunk a mai napra kész utolsó fél órájában, egyrészt a magyarság eredetét, tesszük mindezt azért, mert hogy úgynevezett archeogenetikai eredmények vannak. Másrészt a vasútvonalakat kutatunk, ezt pedig azért tesszük, mert hamarosan heteken belül megjelenik az elveszett vasútvonalak Dél-Dunántúlt felülelő kötete.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: 3:49 előtt 4 perccel járva, azon filozófálgatok itt magamban, hogy azért a közösségi médiának nyilván több ártalmas dolga, mellett nagyon-nagyon hasznos dolgai is vannak. Ilyen például az egy téma köré szervezett, hát érdeklődői csoport. Konkrétan a mindennapi történelem oldalra gondolok, akik egy szuper videót készítettek arról, hogy most már véget érhet a találgatás, hogy igazándiból honnan érkeztek valójában az őseink a Kárpát-medencébe. Ugye jó néhányszor már próbálták átérni a múltunkat, az utóbbi időben azonban egészen más kutatási módszerekkel dolgoztak a tudósok, ezek az úgynevezett archeogenetikai kutatások, amiket különösen az ELTE és a Hunren Archeogenomikai Intézet nagyszabású nemzetközi vizsgálatai jelentenek. Ezek átfogó képet adnak a honfoglaló magyarság genetikai gyökereiről. Az eredmények pedig azt igazolják, hogy a 10. századi honfoglaló elit állománya genetikailag rendkívül összetett, úgynevezett mozaikos szerkezetű volt, a legmarkánsabb keleti összetevőik a Nyugat-Szibériáig és a Volga-Urál régióig visszavezethető genetikai forrásból származnak, amit jelentős indo-iráni és kelet-ázsiai hun keveredési szálak egészítettek ki. Persze az ázsiai hunokhoz és az szkíta jellegű populációkhoz köthető genetikai elemek is egyértelműen jelen voltak a honfoglaló vezető génállományában. A kutatások mégis rámutattak, hogy az 5. századi európai hunok vagy a keleti avar elit közvetlen, tömeges biológiai folytonossága immáron nem mutatható ki a 10. századi Kárpát-medencében. A honfoglalás után a beérkező uráli, szibériai és keleti sztyeppi gyökerű népesség ugyanis gyorsan elkeveredett a Kárpát-medence helyi, túlnyomó részt európai alaplakosságával, ami végül kialakította a mai magyarság genetikai arculatát. Hát, ha van a világon genetikai sokszínűség, na akkor ez ránk magyarokra abszolút jellemző.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Könyvajánló zárja a mai Naprakész. 10 perc múlva 9 óra. A könyv címe Elveszett vasútvonalak. Egyébként a felhagyott vicinálisok kérdésköre mindmáig aktívan foglalkoztatja a közvéleményt. Hazánkban mindeddig nem született olyan könyv, amely megszűnt vasútvonalakat dolgozna fel. Így a téma fontosságán túl az Elveszett vasútvonalak című könyv sorozat hiánypótló a hazai piacon. Tavaly előtt ősszel jelent meg az első kötet, Közép- és Nyugat-Dunától régiójának felhagyott vagy forgalom szüneteltetett vasútvonalait mutatja be. Most ősszel érkezik a második kötet, ami konkrétan itt a mi régiónk a Dél-Dunántúlra koncentrál, így az új könyvvel teljessé válik a Dunántúl vasút történeti feltárása. Amúgy a monográfia célja, hogy az egykori korszerű és nagy megbecsülésnek örvendő vasúti közlekedésnek méltó emléket állítson, és a helyi érdekű vasutak történetein át megismertesse az olvasóval az egykori hálózat jelentőségét, annak mai lenyomatát, ránk maradt hagyatékát és következményét. Vasútvonalakra bontva ismerhetjük meg a hőskorban kiépült rendszert, amely hajszál erejével az egész országot gazdagon átszőtte, a települések lakóinak jobb mobilitást, az ipar területeknek pedig fontos összeköttetéseket biztosított. Csak úgy halka jegyzem meg, hogy a sorozat 4 részese van tervezve, de a heteken belül érkező második kötet a mi régiónkra koncentrál, így a Mezőföld, Somogyország és az Ormánság helyi érdekű vasútjai mellett a varázslatos Zselic, Észak-Szlavónia és a Drávaszög mára már szinte teljesen elfeledett vicinálisai is megelevenednek majd.

0: parton.
1: Ez volt a Naprakész.
2: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
1: Kedvenc zenéiddel. Music, music. A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám!
1: Jön a jubileumi 20. Kaposvári Mézfesztivál konferenciával és szakvásárral. Szeptember 11-én és 12-én méz és méhészeti termékek vására, mézlovagrendek felvonulása, kézműves játszóház, lufi hajtogatás, arcfestés és zenés produkciók várnak a főutcán és az Európa Parkban. 20. Kaposvári Mézfesztivál, édes élmények, kihagyhatatlan programok.
2: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Oláh Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
1: Bonyolult diéták, glutén vagy cukor probléma. A mentes morzsában a péksütemények és krémes kávék mellé szakértő segítséget kapsz. Kérj személyre szabott táplálkozási tanácsadást étrenddel együtt. Egyél jót, élj jól. Mentes morzsa, Kaposvár, Főutca 53. Mentesen is lehet finom.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Újra lakossági fórum sorozatra indul Szita Károly. 140 éves a Nagyboldogasszony székesegyház épülete. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 12 helyszínen várja személyes beszélgetésre a kaposváriakat Szita Károly. A polgármester szeptember közepétől ismét bejárja a város különböző részeit, ahol a helyiek elmondhatják véleményüket, ötleteiket és az őket érintő problémákat. Az első találkozót jövő hét hétfőn délután 5 órától tartják a Szivárvány játszótérnél a békefüredi lakótelepen. A következő hetekben többek között Kaposfüreden, Tüskeváron, a Zselickertvárosban és Toponáron is várják majd a városlakókat. 140 éves a kaposvári Nagyboldogasszony székesegyház jelenlegi épülete. A kossuthéri templomot 1886. szeptember 8-án éppen 140 évvel ezelőtt szentelte fel Kovács Zsigmond veszprémi püspök a török aluli felszabadulás 200. évfordulóján. A neoromán stílusú épület már a harmadik templom ezen a helyen. Az első fából készült imaházat még 1702-ben emelték. A mai templom Tandor Otto tervei alapján készült, létrejöttét pedig egy nagyszabású lakossági gyűjtés is segítette. A felszentelés napján egész Kaposvár ünnepelt. 10 kivilágítást, tűzi játékot, ökörsütést, színi előadást és ünnepet is rendeztek. Kemény válaszlépést ígér Oroszország a 10 orosz diplomata magyarországi kiutasítása miatt. Maria Zaharov orosz külügyi szóvívő azt nem árulta el, hogy Moszkva pontosan milyen intézkedésekre készül és mikor, de a magyar döntést barátságtalan lépésnek minősítette. Rácz András Oroszország szakértő szerint szinte biztos, hogy válaszul, magyar diplomatákat utasítanak majd ki Oroszországból. A magyar kormány kedden jelentette be 10 orosz diplomata kiutasítását, mert a hatóságok szerint a státuszukkal összeegyeztetetlen tevékenységet folytattak. Rácz András szerint ez diplomáciai nyelven arra utal, hogy az orosz nagykövetség érintett munkatársai hírszerzőként dolgozhattak Magyarországon. Rekord alacsony szintre apadt a Duna Budapestnél. A hivatalos vízmérce kedden mindössze 1 cm-es vízállást mutatott. Ilyen alacsony értéket korábban még nem mértek a fővárosnál. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a folyó mindössze 1 cm mély. A Duna átlagos mélysége jelenleg is 3-3,5 méter, az alacsony vízállás viszont már akadályozza egyes nagyobb hajók közlekedését. Az 1 cm azt mutatja, hogy a vízfelszín ennyivel van a még a 19. században meghatározott mérési nullapont felett. A vízügy szerint a hétvégén javulhat a helyzet, a Duna felsőbb szakaszain várható jelentősebb esőzések miatt ugyanis emelkedés kezdődhet. Tovább nőtt a Horvátországba utazó magyar turisták száma. Az év első 7 hónapjában közel 440 ezer magyar vendég érkezett az országba, akik összesen mintegy 2 millió vendégészakát töltöttek ott. Mind a turisták, mind a vendégészakák száma 7%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A magyarok körében továbbra is a Kvarneröbör, Isztria és Zadar térsége a legnépszerűbb.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma tetőzik a hőség, a sok napsütés mellett 33 fokig melegszik a levegő. Délután már megnövekedhet a felhőzet, és késő este egy-egy zápor is kialakulhat. Csütörtökön már markáns hidegfront érkezik, esővel, erős széllel és jelentős lehűléssel. Nappal csupán 22 fok lesz majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
4: Nosza, gyerünk tovább, meg ne álljunk, Ragend Bond már meg is adja hozzá az alapütemet. Nelly Furtadóval már azért lassítani fogunk, majd megint felpörgünk Rosé és Bruno Mars felvételével, aztán Rick Astley-vel. Eredményes délelőttöt kívánok nektek, tartsatok velünk a továbbiakban is.

0: Időnként egy kis retro, egy top volt sláger Rick Astley előadásában ezúttal 1988-ból, de már is váltunk. Jön egy Enyémmel Kennyből sláger, igaz, meg van piszkálva, és hát a budapesti nyár esték, és hát a nyarak hangulatát idézi. Hát olyan furi nem, hogy itt van még ez a nagy meleg, ami a mai napon is lesz 30 plusz. Aztán szeptembertől mégiscsak ez a 9. hó és a 9. óra, és már túl vagyunk a 9 óra 9 percen is. Hát rengeteg 9-es volt a dátumban, hogy ez mit jelent ilyenkor? Nem tudom, érezhetek-e bármiféle bizsergést abban a percben és abban a másodpercben, mert amúgy a 9-es száma teljességet jelenti a számmisztikában, a ciklusok beteljesedését, a spirituális érettséget, a belső bölcsességet és az önzetlen humanitárius szolgálatot is szimbolizálja. Ez a legutolsó egyegyű szám így mindennek a végét jelentheti, ami már nem szolgálja a fejlődést, hogy helyet adjon az új kezdetnek. Ráadásul ez a 9. hónap, 9. nap, 9 óra, 9 perc, 9 másodperc egy rendkívül ritka, úgynevezett mester, számsor vagy angyali üzenet, amely felerősítve hordozza az energiát. Hát, ha érezhetek bizsergést, akkor ez volt. Ha nem, akkor viszont legyetek tudatosak, és hogyha kell valamit, ha igen, akkor engedjetek el, és nyissatok az életben egy új fejezetet, hogy az élet valamely területén.
1: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

Az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok izzadságszaga, és egész Budapest

0: Reklám.
1: Itt az ősz, itt az ültetés ideje. A Hélia kertészetben megkezdődött a nagy őszi átültetés. Szebbnél szebb őszi virágzó dísznövények, évelők, dísz- és gyümölcstermő növények gazdag, egyre bővülő választékával várunk. Használd ki az őszi ültetési szezont, és szépítsd meg újra a kertedet. Hélia kertészet, ahol a kert új életre kell.
2: Spóroljon sokat! Vásároljon be otthonra a kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron mindenkinek. West nagyker. Kaposvár, Kondvezér utca.
3: Kattárs. A Családok, Fiatalok és Közösségek Fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
4: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári Plazma ponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
0: Reklám hangzott el. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
5: Gyerünk tovább, és kívánom, hogy pörgős legyen a délelőtt is, és könnyedén szálljon a munkaidő. Miles, Miss, Anastasia és Valmar érkezik ide a 91.2 Rádió Mostra. 9:50, 1 perc.

0: Wild Wild West. Will Smith és Stevie Wonder közös zenéje volt ez a Wild Wild West, egy átdolgozás még 1999-ből. Kellemes funky sigmusok után most majd gépiesebb zene jön Szigalával és Becky Hill-lel méghozzá 2020-ból. És még mielőtt tovább mennénk, beszámolnék egy egy nagyon érdekes rekordról. Ugye manapság a közösségi média és az internet világában már egyáltalán nem meglepő, hiszen ezért van ez a nagy like vadászat, meg ezért van ez a temérdek influencer, hogy ha valaki olyan tartalmakat gyárt az interneten, amely, hát hogy is mondjam, kapós, sokan nézik, akkor a reklám elhelyezések révén jutalékot kap az adott videó készítője. Egyrészt. Másrészt kisebb-nagyobb ajándékokkal is meg szokták lepni a gyártó cégek ezeket az influencereket ajándékba, amik a komoly értékű mobiltelefonnál azért ez egy tényleg nagy ajándéknak számít. Azonban annyi pénzt, mint egy amerikai hölgy a közelmúltban szerintem még senki sem keresett. Arról van szó, hogy volt egy hölgyemény, akinek kedvenc itala a Dr. Pepper, amit ugye, hát Magyarországon kevésbé szeretünk, de Amerikában azért nagy hagyománya van ennek a marcipános kólának, talán így tudnám leginkább apostrofálni. És hát költött egy dal, eldudolázta, elénekelgette azt a néhány sort az interneten, a úgynevezett shortot csinált belőle, ami viszont óriásit ment a közösségi médiába. Olyannyira, hogy a gyártócég is felfigyelt rá, és leforgatott belőle egy komplett videót, egy dalt komponáltak rá, de ugyanazzal a dallammal. Természetesen a szerzői jog a hölgyet illeti, aki átszámítva magyar pénzre 640 millió forintot kapott ezért a kis dallamocskáért. Nem rossz, nem rossz.
1: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Gyere a Diégóba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre.
2: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
1: Diégó. Otthon, generációkon keresztül.
3: Kár lenne kihagyni. Cherry Tiggo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry. Kár lenne kihagyni.
4: Jön a jubileumi 20. Kaposvári Mézfesztivál konferenciával és szakvásárral. Szeptember 11-én és 12-én méz és méhészeti termékek vására, mézlovagrendek felvonulása, kézműves játszóház, lufi hajtogatás, arcfestés és zenés produkciók várnak a főutcán és az Európa Parkban. 20. Kaposvári Mézfesztivál. Édes élmények, kihagyhatatlan programok.
5: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
6: Lehet, hogy az egészséged kulcsa benned van. Győre Katalin természetgyógyász tiszta forrásból származó tudása most könyvformájában is mindenki számára elérhető. A tudatod egészségre ébredése már kapható. Fedezd fel a testi-lelki egyensúlyhoz vezető új utakat, és ébredj rá saját tested és tudatod erejére. Siess, a készlet véges. Kapható Kaposváron, a Természet patikájában az Anna utca 12-es szám alatt.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Rekordszámú új hallgatóval indult el a tanév a Mate Kaposvári kampuszán. Új szakkörökkel várja a gyerekeket a Digitális Tudásközpont. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Rekordszámú 1338 új hallgatóval indult el a tanév a Mate Kaposvári kampuszán. Már az általános felvételi eljárásban is csúcsot döntöttek. 1034 hallgatót vettek fel, ami csaknem 24%-os növekedés az előző évhez képest. A pótfelvételén további 1009-en jutottak be, a nemzetközi doktori és szakirányú képzésekkel együtt pedig összesen 1338-an kezdték meg tanulmányaikat Kaposváron. A legtöbb új hallgató, csaknem 700, a pedagógus képzést választotta, ezen belül különösen népszerű volt a gyógypedagógia szak. Új szakkörökkel várja a gyerekeket a Kaposvári Digitális Tudásközpont. Már lehet jelentkezni a 2026-2027-es tanév foglalkozásaira, amelyekre az 5 éves óvodásoktól egészen a 9. osztályosokig várják a fiatalokat. A gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg többek között a kódolással, a programozással, a robotikával, a legóépítéssel és a 3D tervezéssel. A legkisebbek képernyő nélkül játékos robotokkal sajátíthatják el az alapokat, míg a nagyobbak már összetettebb technológiai projekteket, például egy okosház működő modelljét is elkészíthetik. A szakkörök célja a készségek mellett a logikus gondolkodás, a kreativitás és a probléma megoldás fejlesztése. Egy arany karikagyűrű segítségével próbálnak azonosítani egy 1944-ben elesett magyar katonát. A katona földi maradványait áprilisban az Ipoly Tölgyesi temető egyik tömegsírjának feltárásakor találták meg. Újján egy gyűrű volt, amiben a Krisztina 1920. december 25 feliratot vésték, ami a kutatók szerint felesége nevére és házasság kötésük dátumára utalhat. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum most olyan hozzátartozók vagy ismerősök jelentkezését várja, akik családi iratok, fényképek vagy egy korabeli házassági anyakönyvi kivonat alapján segíthetnek nevet adni az ismeretlen katonának. 40 év után ismét bejutott a világbajnokság legjobb 8 csapata közé a magyar női kosárlabda válogatott. Völgye Péter együttese a berlini VB-n 84-63-ra győzte le Japánt a negyeddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésen kedden. A válogatott 28 év után szerepel ismét világbajnokságon, a legjobb 8 közé pedig legutóbb 1986-ban jutott be. A negyed döntőben csütörtökön a címvédő Egyesült Államok vár a magyarokra, amely az elmúlt 4 világbajnokságot megnyerte.
0: Időjárás jelentés.
7: Ma tetőzik a hőség, a sok napsütés mellett 33 fokig melegszik a levegő. Délután már megnövekedhet a felhőzet, és késő este egy-egy zápor is kialakulhat. Csütörtökön már markáns hidegfront érkezik, esővel, erős széllel és jelentős lehűléssel. Nappal csupán 22 fok lesz majd.
0: Időjárás jelentést hallottak.
8: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
9: Szaporázzuk a tempót és a perceket már csak azért is, hiszen 10 óra elmúlott, javában benne vagyunk a munkaidőbe, sőt már akár 10 óra is lehet, hogy ha netán így teszek, akkor jó étvágyat kívánok hozzá. És akkor nézzük azt is, hogy mivel szolgálunk mellé, horoszkóppal, időjárás előrejelzéssel, programajánlóval és zenével. A lejátszóban a Shepard, majd James Blunt újdonsága.

0: 91.2. Rádió Most. Programajánló.
1: Szívünk somogyországi. Ez a címe annak a kiállítás megnyitónak, amely a 45 éves a Somogyiak baráti köre apropóján napvilágot lát. A kiállítás megnyitó baráti kör alkotásaiból történik, lesz könyvbemutató is, Kószó Andrásné az Álmok alulra válnak című könyvéből. Köszöntött mond Szita Károly polgármester, ünnepi műsort adnak a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 4. osztályos tanulói. Mindez ma a Takács Gyula könyvtárban 3 órai kezdettel. Aztán a holnapinak folyamán délután 16:30 lesz a Fegyverek a századok tükrében című kiállítás megnyitója. Ez egy válogatás a Ripronai Múzeum fegyvergyűjteményéből, és a központi épületben itt a Ripronai tér 1 szám alatt tekinthető meg. A megnyitó tehát holnap délután 16:30 lesz. Köszöntőt mond dr. Pintér Rómeó alpolgármester, dr. Ábrahám Levente a Ripronai Múzeum igazgatója, a kiállítás pedig Kovács Gábor történész fogja majd megnyitni. A hétvégén koppánynap lesz Török Koppányban, főzőversennyel, aztán színpadi programokkal, úgy bűvészshow-val fellép a helyi általános iskola néptánc csoportja, valamint Veronika Halox, lesz tűzijáték és utcabál is. A gyerekeket külön ugrálóvár, arcfestés és játszóház is várja, és természetesen már pénteken és szombaton is lesz mézfesztivál. Pénteken a kulturális programok délután 4 órától indulnak majd, a fellépők a Somogyi Kühenmusik, Giza Girsprilund, Heinz Grasse, a Naja Rosenkor, ezen kívül a Herschmerz Kapelle német nemzetiségi zenekar, lesz zenés gyerekműsor Bandibával a gyerekeknek. Megnyitó az Európa Parkban, ez majd este 6 órától a kaposvári fúvózenekar közreműködésével. A rendezvényt polgármester úr nyitja meg, köszöntőt mond Balogni Dórai Alexandra, az idei magyar méz királynő. A megnyitó után pedig felvonul a méz királynő és udvartartása, úgymond a méz lovagrendek. Aztán este 7 órától a fellépők Zsani és Sherry Melodies, utána pedig a Maxim zenekar Noklaciék fognak utcabát prezentálni 20 óra 30 perctől. A programok természetesen másnap folytatódnak, már 9 órától a kaposvári fúvózenekarral, stb. Felsorolni is nehéz, de azért óráról órára csepegtetünk majd még információkat.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Life is life! Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Időjárás jelentés.
2: Jelentős változás következik be időjárásunkba, de nem szeretném ezt túl dramatizálni, mert igazándiból inkább úgy fogalmaznék csak, hogy egy picit igazodunk a hónaphoz, a szeptemberhez. Ennyi fog történni, semmi más. Úgyhogy nem kell itt ilyen nagy drámai lehűlésekről, meg nem tudom miről beszélni. Tény, hogy ma nagyon meleg lesz, és ahhoz képest, hogy délután megjön majd a csapadék, nagyjából 3 órától számíthatunk az első érkeztére. 2-3 hullám van, egyszer 3-tól 5-ig lesz egy ilyen borongós, esősebb hullám, aztán majd hajnali 1 órától 3 óráig. A holnapi napon nem lesz annyi csapadék, majd holnap után lesz ismételten, azaz szeptember 11-én. És hát nézzük a konkrét változásokat, tehát eleve az, hogy eső lehetséges, nem sok, alig 1-2 millisajna. Ami a drámai az az, hogy az akár 35-36 Celsius fokhoz képest, mire lemegy a nap, már csak ilyen 21 néhány lesz. Holnap hajnalban is csak 16, hát ez sok, ez nagyon nagy különbség, ezen nincs mit takargatni, és ezen nem is kell mit magyarázni. Ami nagyon szembeötlő lesz, hogy holnap se fog feljebb menni a hőmérséklet 21-23 foknál, és egyébként mondjuk úgy a régi hagyományos őszöknél ez még simán egy ilyen indián nyárnak tekintendő, de nagyjából 4 ilyen nap után a jövő héten hétfőn már megint feljebb szökik a hőmérséklet 25 fokig, úgyhogy jut még a vénasszonyok nyarából későbbre is. A középtávú előrejelzés szerint ráadásul ez a meleg októberig meg is marad.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Itt jön Vilike kedvence. Hallottál már a bajaútörzsről? Olyan tüdővel, érrendszerrel és léppel rendelkeznek, aminek köszönhetően, hiszitek vagy sem, akár 13-15 percet is képesek egy levegővel a víz alatt tölteni. 60-70 méteres mélységbe is képesek lemerülni szabad tüdővel.
4: Padi vizsgán van, könnyű búvár vizsgát tettem. A gyakorlott búvárnak sokkal többet kell azért merülni, mondjuk milyen 20-30-on merültünk annak idején. Könnyű búvárnak a biztonságos merülés az maximum 50 méter.
3: Csak mondom, hogy egy 10 emeletes épület 30 méter magas általában. Most gondolj bele, hogy ezek dupla olyan mélyre le tudnak menni szabad tüdővel. Na hát egy ilyen bajaút próbálj meg belefolytani a kádba. Ott röhög rajtad, amíg el nem zsibbad a kezed. Nem?
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk, így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogó gáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Ne mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: Pár éve még a most következő előadó Minellés megfordult itt Kaposváron, a Riplonai Fesztiválon. Idén is volt egyébként külföldi vendég. Gondolok itt Lippi Mit csinálsz-ra és énekesnőjére, Selenával, ők Hollandiából és Belgiumból érkeztek. De például a Silver Rose Band country zenekarnak is volt svájci és német tagja, ráadásul azt is megtudtuk tőlük, hogy október 3-ától itt egy country találkozót is szerveznek a K központban. És bár nem külföldiek, de sztár vendégek érkeznek még az ősz folyamán Kaposvárra, például a jövő hétvégén a Kattárs rendezvényen, amikor Olá Gergő és Szabó Balázs bandája lesz majd a sztár vendég. Baby, I see what's on your mind.

0: műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Horoszkópozzunk, négyesével hozom három blokkban. Itt az elsőben szüzek, mérlegek, skorpiók és nyilasok figyeljenek. Ugye hát ők vannak legközelebb a mai naphoz. Szűz, a mai napon a részletekre való odafigyelésed és a gyakorlatias gondolkodásod segítségével olyan régóta húzódó feladatok végére érhetsz, amelyek korábban megakasztották a haladásodat. Mérleg, kiváló alkalom kínálkozik ma arra, hogy tisztázza az esetleges félreértéseket a kapcsolataidban, mivel a természetes diplomáciai érzéked most különösen éles. Skorpió, erőteljes megérzéseid és mély belső meglátásaid pontosan megmutatják, mely téren érdemes ma a gyökeres változtatásokat eszközölni, az egész életedben akár. Nyilas, ösztönző szellemi energiák vesznek körül, így érdemes nyitottnak lenned az új tapasztalatokra, tanulásra vagy egy váratlan utazási lehetőségre.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Itt a horoszkóp középső részben a bakok, vízöntők, halak és kosok hangosítsanak. Bak, céltudatosságod és szorgalmad meghozza ma a gyümölcsét a karrieredben, ha kitartóan és szisztematikusan haladsz a kijelölt utadon. Vízöntő, innovatív ötleteid és szokatlan meglátásaid gyors megoldást hozhatnak egy olyan problémára, amellyel a környezeted már régóta küzd. Halak, érzékenységed és intuíciód révén könnyen ráhangolodsz mások szükségleteire, ami mély és lélekemelő beszélgetésekhez vezethet a mai napon. Kos, lendületes és kezdeményező energiáid átlendítenek a kezdeti akadályokon, de azért ügyelj rá, hogy ne kapkodj el fontos döntéseket.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: sejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Horoszkóp harmadik rész bikáknak, ikreknek, rákoknak, oroszlánoknak szóló jóslatokkal. Bika, a stabilitás és a biztonság megteremtése kerül ma a fókuszodba, amiben a megfontolt, nyugodt döntéseid lesznek a legnagyobb segítségedre. Ikrek, élén kommunikációs készségednek köszönhetően könnyen építesz új kapcsolatokat, és gyorsan átlátod a körülötted zajló eseményeket. Rák, érzelmi biztonságod megőrzése érdekében szánj ma időt az otthoni környezeted szépítésére és a szeretteiddel való feltöltődésre is. Oroszlán, természetes kisugárzásod és magabiztosságod révén könnyedén magadra vonod ma a figyelmet, amit érdemes a céljaid támogatására fordítanod. És ezzel kipipáltuk mind a 12 csillagjegynyi jóslatot. Úgyhogy részemről nem maradt más hátra, mint a búcsúzás, még azért az NSYNC slágerét elindítom. Majd jön a hírekkel Krisz, utána pedig majd Horváth Szabi veszi át a stafétát, én pedig holnap reggel érkezem majd, úgyhogy egy szép és szuper szerdát kívánok nektek. Sziasztok!
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kaposatlasz munkagépei gondoskodnak. Kaposatlasz. Több évtizedek Kaposváron.

0: Reklám.
1: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfikar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Dómban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
2: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
3: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Újra lakossági fórum sorozatra indul Szita Károly, 140 éves a Nagy Boldogasszony székesegyház épülete. Jó napot kívánok, 11 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 12 helyszínen várja személyes beszélgetésre a kaposváriakat Szita Károly. A polgármester szeptember közepétől ismét bejárja a város különböző részeit, ahol a helyiek elmondhatják véleményüket, ötleteiket és az őket érintő problémákat. Az első találkozót jövő hét hétfőn délután 5 órától tartják a Szivárvány játszótérnél, a Békefüredi lakótelepen. A következő hetekben többek között Kaposfüreden, Tüskeváron, a Zselickertvárosban és Toponáron is várják majd a városlakókat. 140 éves a kaposvári Nagy Boldogasszony székesegyház jelenlegi épülete. A kossuthéri templomot 1886. szeptember 8-án éppen 140 évvel ezelőtt szentelte fel Kovács Zsigmond veszprémi püspök a török aluli felszabadulás 200. évfordulóján. A neoromán stílusú épület már a harmadik templom ezen a helyen. Az első fából készült imaházat még 1702-ben emelték. A mai templom Tandor Otto tervei alapján készült, létrejöttét pedig egy nagyszabású lakossági gyűjtés is segítette. A felszentelés napján egész Kaposvár ünnepelt. Díszkivilágítást, tűzijátékot, ökörsütést, színi előadást és ünnepet is rendeztek. Háborús lőszereket gyűjtött és tartott otthon engedély nélkül egy somogyi férfi. A megyei főügyészség közleménye szerint a 30-as éveiben járó férfi Veszprém megyei építkezéseken dolgozott, ahol többször talált magyar, német és szovjet gyártmányú puska és gépfegyvertöltényeket. A lőszereket hazavitte és összesen 54 darabot gyűjtött össze, amelyeket a padlásán tárolt. A tartásukhoz azonban nem rendelkezett engedéllyel. A siófoki járási ügyészség lőszerrel visszaérés miatt vádat emelt ellene és felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Kemény válaszlépést ígér Oroszország a 10 orosz diplomata magyarországi kiutasítása miatt. Maria Zaharov orosz külügyi szóvivő azt nem árulta el, hogy Moszkva pontosan milyen intézkedésekre készül és mikor, de a magyar döntést barátságtalan lépésnek minősítette. Rácz András Oroszország szakértő szerint szinte biztos, hogy válaszul, magyar diplomatákat utasítanak majd ki Oroszországból. A magyar kormány kedden jelentette be 10 orosz diplomata kiutasítását, mert a hatóságok szerint a státuszukkal összeegyeztetetlen tevékenységet folytattak. Rácz András szerint ez diplomáciai nyelven arra utal, hogy az orosz nagykövetség érintett munkatársai hírszerzőként dolgozhattak Magyarországon. Tovább nőtt a Horvátországba utazó magyar turisták száma. Az év első 7 hónapjában közel 440 ezer magyar vendég érkezett az országba, akik összesen mintegy 2 millió vendég éjszakát töltöttek ott. Mind a turisták, mind a vendég éjszakák száma 7%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A magyarok körében továbbra is a Kvarneröbör, Isztria és Zadar térsége a legnépszerűbb.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma tetőzik a hőség, a sok napsütés mellett 33 fokig melegszik a levegő. Délután már megnövekedhet a felhőzet és késő este egy-egy zápor is kialakulhat. Csütörtökön már markáns hidegfront érkezik, esővel, erős széllel és jelentős lehűléssel. Nappal csupán 22 fok lesz majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most!

nincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal össze. Épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél vagy, bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

Itt az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most. FM 91.2. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

Sok zene és kevés beszéd a folytatásban is itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan egy perccel vagyunk 4:12 előtt, én Horváth Szabi vagyok, és kellemes és vidám szerdát kívánok nektek a hét kellős közepén, szeptember 9-én, 17 óráig leszek a mikrofonnál, és hozom, ahogy említettem, a legjobb zenéket. 0670-32-32-355 pedig az elérhetőségünk, a telefon, SMS és Viber számunk, jegyezzétek meg, szükség lesz rá, hiszen lesz játék is a mai nap folyamán, egy Mész Fesztivál játék, ahogyan azt tegnap is ígértem, hogy mikor az legyen egyelőre meglepetés, érdemes velünk tartani folyamatosan, mert egyelőre még nem árulom el, hogy mikor lesz a játék, de a jó zenéket hozom, azt ígérem addig is. Depes módék érkeznek a Personal Jesus-szal, méghozzá egy különlegesebb remix változatában halljuk a dalt, előtte azonban Ariana Grande felvételével robogunk tovább, 2024-ből jön a We Can Be Friends, ezzel kívánok nektek szép napot, jó munkát, ha dolgoztok, és persze jó utat az utólevőknek is.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, másfél perccel múlt el 11:30. Ránéztem nektek gyorsan az időjárás előrejelzésre. Hozzáteszem, engem is érdekel, hogy mikor tör be az a bizonyos hidegfront. Hát egyelőre a korábbiakban állítottakhoz képest jóval később. Eddig ugye az volt, hogy délután 3 óra magasságában, most azt mutatja az előrejelzés, hogy délután 5, este 6 óra magasságában érkezik a hidegfront száraz része, a csapadék része pedig várhatóan az éjszakai órákban, éjjel 1 óra magasságában, de akkor is csak 30%-os valószínűséggel. Az viszont egészen biztos, hogy holnap felhős időnk lesz, a napot nem annyira fogjuk látni holnap, és 20-21 fok környékén tetőzik majd a hőmérséklet, úgyhogy ez vár ránk, még ki lehet élvezni a napsütést, viszont 33-34 fok lesz majd a legmelegebb órákban a mai napon, erős UV-sugárzással megfűszerezve, ami pedig egészen délután 5 óráig ki is fog tartani. Ugye ez az a hatás egyébként, amikor kiállunk a napra, és magát a levegőt nem érezzük olyan forrónak, viszont a nap sugarait azt igen. Na, akkor erős az UV-sugárzás. Itt a Rádió Mostan pedig megyünk tovább a leghűsítőbb slágerekkel, a Backstreet Boys dalával most. 1999-ből jön a Show Me the Bing Bong Bill Only.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n, másfél perccel múlt el 3:42, és szépen lassan magunk mögött tudhatjuk a délelőtti napszakot, délben majd Krisztián hozza a legfrissebb híreket, infokat, és a szokásos menetrend szerint dél és egy óra között már a Siesta óra érkezik rádió hullámosszára, amikor zenei kínálatunkból jönnek a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamok is. Még mielőtt indítanám David Guetta és a One Republic közös I Don't Wanna Wait című slágert, előtte gyorsan ránéztem az üzemanyagár változásokra is, hiszen a mai adatok alapján mindkét üzemanyagtípus országos átlagára emelkedett a tegnapihoz képest. A 95-ös benzin és gázolaj átlagára egyaránt 4 forinttal nőtt, így tehát a 95-ös benzin literét 626 forintért, a gázolaj literét pedig 701 forintért tankolhatjuk még, kimondani is rossz. Viszont vissza a jó zenékhez, ahogy ígértem, jön az Ozone Dragostan DTI című dalának átdolgozása. David Guetta és One Republic módra szól az I Don't Wanna Wait.

0: Reklám.
1: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Fő utca 18, www.boldingatlan.hu.
2: Lehet, hogy az egészséged kulcsa benned van. Győre Katalin természetgyógyász tiszta forrásból származó tudása most könyvformájában is mindenki számára elérhető. A tudatod egészségre ébredése már kapható. Fedezd fel a testi-lelki egyensúlyhoz vezető új utakat, és ébredj rá saját tested és tudatod erejére. Siess, a készlet véges. Kapható Kaposváron, a Természet patikájában az Anna utca 12-es szám alatt.
3: Spóroljon sokat! Vásároljon be otthonra a kaposvári West nagykerben! Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron mindenkinek. West nagyker. Kaposvár, Kondvezér utca.
1: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
2: Itt az ősz, itt az ültetés ideje. A Hélia kertészetben megkezdődött a nagy őszi átültetés. Szebbnél szebb őszi virágzó dísznövények, évelők, dísz- és gyümölcstermő növények gazdag, egyre bővülő választékával várunk. Használd ki az őszi ültetési szezont, és szépítsd meg újra a kertedet. Hélia kertészet, ahol a kert új életre kell.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Újra lakossági fórum sorozatra indul Szita Károly. Vadveszélyre figyelmezteti az autósokat a rendőrség a szarvasbőgés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van. Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 12 helyszínen várja személyes beszélgetésre a kaposváriakat Szita Károly. A polgármester szeptember közepétől ismét bejárja a város különböző részeit, ahol a helyiek elmondhatják véleményüket, ötleteiket és az őket érintő problémákat. Az első találkozót jövő hét hétfőn délután 5 órától tartják a Szivárvány játszótérnél, a Békefüredi lakótelepen. A következő hetekben többek között Kaposfüreden, Tüskeváron, a Zselickertvárosban és Toponáron is várják majd a városlakókat. Fokozott vadveszélyre figyelmezteti az autósokat a somogyi rendőrség a szarvasbőgés idején. Szeptemberben kezdődik a szarvasok párzási időszaka, ilyenkor pedig az állatok kevésbé figyelnek a környezetükre és váratlanul az úttestre futhatnak. Különösen szürkületkor, éjszaka és hajnalban érdemes lassabban közlekedni az erdős területeken, és arra is számítani kell, hogy egy szarvast több másik követhet. Az ütközés már elkerülhetetlen, a rendőrség azt tanácsolja, hogy fékezzünk, de ne rántsuk félre hirtelen a kormányt, mert az út elhagyása vagy egy frontális karambol még súlyosabb következményekkel járhat. Vadgázolás esetén értesíteni kell a rendőrséget, a sérült állatot pedig nem szabad megközelíteni, mert védekezésből támadhat. Kemény válaszlépést ígér Oroszország a 10 orosz diplomata magyarországi kiutasítása miatt. Maria Zaharov orosz külügyi szóvivő azt nem árulta el, hogy Moszkva pontosan milyen intézkedésekre készül és mikor, de a magyar döntést barátságtalan lépésnek minősítette. Rácz András Oroszország szakértő szerint szinte biztos, hogy válaszul, magyar diplomatákat utasítanak majd ki Oroszországból. A magyar kormány kedden jelentette be 10 orosz diplomata kiutasítását, mert a hatóságok szerint a státuszukkal összeegyeztetetlen tevékenységet folytattak. Rácz András szerint ez diplomáciai nyelven arra utal, hogy az orosz nagykövetség érintett munkatársai hírszerzőként dolgozhattak Magyarországon. Újra megyék lesznek a vármegyék, és megszűnik a főispán elnevezés is Magyarországon. Az országgyűlés kedden fogadta el az erről szóló törvénymódosítást. A változás értelmében a főispánokat ismét kormány megbízottaknak nevezik majd, a különböző jogszabályokban pedig október 1-től cserélik le a vármegye kifejezést megyére. A két történelmi elnevezést 2022-ben vezette vissza az előző kormány. A mostani kormány elsősorban azzal indokolta a visszaállítást, hogy a megye és a kormány megbízott elnevezés közérthetőbbé és egységesebbé teszi a közigazgatást.
0: Időjárás jelentés.
4: Úgy tűnik, a mai lesz az utolsó nyárias nap. Délután is sok napsütésben bízhatunk még, és 33 fok lesz a csúcsérték. Kora estétől viszont elkezd megnövekedni a felhőzet, és éjszaka már számíthatunk esőre. Holnap aztán markáns hidegfront érkezik, esővel, erős széllel és jelentős lehűléssel. Nappal már csak 22 fok lesz holnap.
0: Időjárás jelentést hallottam.
5: A Rádió Most stúdiójában Horváth Szabi.
6: 4,5 perccel múlt el déli 12 óra, bele is vágunk a délutánba, és itt a Rádió Moston szól a Siesta óra. Érkezik benne hamarosan Marshmallow újdonsága, Hello, előtte pedig Lady Gaga felvételével indulunk az Upload cíművel, és jó étvágyat kívánok nektek abban az esetben, ha éppen most fogyasztalátok el ebédeteket.

Remélem mindenkit felvillanyozott az előző Bon Jovi felvétel, ez volt a Born to be by Maybe itt a 91.2 Rádió Moston. Pontosan 1:01 van, én Horváth Szabi vagyok, ez pedig továbbra is a Siesta óra, amikor zenei kínálatunkból a legkönnyebb és leghangulatosabb dalok is teret kapnak. 0670 32 32 355 ez a telefon, SMS és Viber számunk, ahová várom akár a közlekedési információkat, vagy akár az ünnepeltek köszöntésére is sor kerülhet, ismerősöket, rokonokat, barátokat lehet köszönteni rajtunk keresztül egy üzenettel, és minden üzenet mellé jár természetesen a meglepetés dal. A soron következő felvétel a listánkról, melyet mi választunk, de az biztos, hogy a meglepetés erejével fog hatni, és érdemes jegyezni elérhetőségünket abból a szempontból is, hogy játék is lesz majd a délután folyamán, a Mész Fesztivál játékát játsszuk majd, hogy mikor az legyen egyelőre meglepetés. A nyertes majd egy üveg akácmézet és egy üveg hásmézet nyerhet a Zseli Címész Egyesület jóvoltából. Érdemes hallgatni bennünket a folytatásban is, most azonban a Lise Kiss dala szól, ez az Underdog itt a Rádió Moston.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkezdjük.

0: Ilyen nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, 2 perccel múlt el fél egy, én Horváth Szabi vagyok, és alig kezdődött el a szeptember, de már is érdemes beírni a naptárba az őszi óra átállítás időpontját, ugyanis idén október 25-én vasárnap hajnalban térünk vissza a téli időszámításhoz. Hajnali 3 órakor az órákat akkor 2 órára kell visszaállítani, így azon az éjszakán, és utána is 1 órával tovább aludhatunk. Ez egyébként a legkorábbi lehetséges őszi óra átállítási dátum, ennél korábban nem lehet, az okos eszközök ugye automatikusan, de sok háztartási és autóóra kézzel állítandó át. Utóbbi az egyébként megjegyzem, hogy erdélyesünkben mi is folyamatosan sugárzunk, ugye? Pontos időjelzést, úgyhogy azok, akik minket hallgatnak, és be van kapcsolva a fejegységükön az időszinkronizáció, akkor náluk automatikusan meg fog történni az átállás. És bár plusz 1 órát nyerünk, ugye, de hamarabb sötétedik, majd a szervezet alkalmazkodása pedig eltérő lehet. Az óraátállítás dátuma egyébként évről évre változik, mivel nem egy konkrét naphoz, hanem október utolsó vasárnapjához kötődik, ez pedig legkorábban október 25-re, legkésőbb pedig október 31-re esett. Az október 25-i váltás példátlan az elmúlt 11 évben, hiszen ennél korábbi dátumra nem kerülhet az őszi váltás. Az Európai Bizottság hivatalos menetrendje is október 25-ét jelöli meg a 2026-os nyári időszámítás befejezésének időpontjaként. A reggeli órákban egy ideig több világosság jut, estére viszont hamarabb érkezik a sötétség, ez az egyik oka annak, hogy az őszi óra átállítást sokan nehezebben viselik hangulatilag, még akkor is, ha maga az átállás egy órával hosszabb éjszakát ad. És joggal merült fel a kérdés, ugye, hogy mi lett az óra átállítás eltörlésével. Az elmúlt években többször úgy tűnt egyébként, hogy hamarosan véget érhet az évi kétszeri állítgatás. Az Európai Parlament már évekkel ezelőtt támogatta a szezonális óraátállítás megszüntetését, a tagállamok között azonban ugye nem született meg a szükséges végleges megállapodás, ezért egyelőre marad a megszokott rendszer. Az Európai Bizottság 2026-ban a 2027 és 2031 közötti időszakra is közzétette a nyári időszámítás kezdő és befejező dátumait, tehát ebből nyilvánvalóan látszik, hogy mostanában nem lesz eltörölve. Itt a Rádió Moston viszont megyünk tovább a jó zenékkel, a Siestórában egy rövid kereskedelmi kitérőt követően hozom a Limp Bizkit slágerét, ez lesz a Behind Blue Eyes.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk. Így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogó gáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Ne mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
4: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: kellemes melódia, ez volt a The Brand New Heavies és a Dream on Dreamer 1992-ből itt a 91.2 rádió moston, egy perccel múlt el 3:41, ez továbbra is a Siestóra, és továbbra is érvényben van az a felhívás, amit a virágfürdő juttatott el hozzánk, melyben értesíti a vendégeket, hogy a 25 méteres medence az éves vízcsere és az ahhoz kapcsolódó karbantartási munkálatok miatt szeptember 1-e és 10-e között zárva tart, a várható nyitás pedig szeptember 11-én, holnap után pénteken hajnali 6 órakor lesz majd. Lakossági úszásra addig is a kültéri 50 méteres medencében és a Csík-Ferenc versenyúszodában tudnak pályát biztosítani. A pálya beosztásról tájékozódjatok a www.virágfürdő.hu weboldalon. Itt a rádió moston pedig lassan, de biztosan a Siestóra végéhez érünk, de 13 óra után is velünk lesznek a jó zenék. Most azonban a New Level Empire, a Republika hozza a Valódi című slágert.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz a

0: A BTS Swim című dala zárta az órát és a Siesta órát itt a Rádió Most FM 91.2-n, a következő órában pedig többek között hozom majd Cameret, slágerét a Friends címűt. Itt lesz hazai vonalról a halott pénz és a szívedből minden kell.
1: Minden apró életjel.
0: És hamarosan indulunk Olivia Rodrigo dalával a Good For You cíművel. Elérhetőségünk pedig továbbra is változatlan, ez a 0670-32-32-355, ahová várom a közlekedési információkat telefonhívásban vagy SMS és Viber üzenetben egyaránt, illetve üzenhettek rádiónk Facebook oldalán keresztül is, a facebook.com/radiomost címen keresztül Messenger üzenetet hagyhattok nekünk. A folytatásban, mivel 13 óra lett, érkezik Cserhalmi Krisztián kollégám a legfrissebb hírekkel, információkkal.
2: 91.2. Rádió Most. Hírek most!
3: Megkezdődött a tanév az egyetemen is, még több iskolás kap tejtermékeket a kaposvári tejüzemtől. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Rekordszámú 1338 új hallgatóval indult el a tanév a Mate kaposvári kampuszán. Már az általános felvételi eljárásban is csúcsot döntöttek. 1034 hallgatót vettek fel, ami csaknem 24%-os növekedés az előző évhez képest. A pótfelvételén további 1009-en jutottak be, a nemzetközi doktori és szakirányú képzésekkel együtt pedig összesen 1338-an kezdték meg tanulmányaikat Kaposváron. A legtöbb új hallgató, csaknem 700, a pedagógus képzést választotta, ezen belül különösen népszerű volt a gyógypedagógia szak. Több mint 56 ezer gyerekhez jutnak el rendszeresen finó termékek az új tanévben. A kaposvári vállalat jelentősen kibővítette részvételét az óvoda és iskolatei programban, így a tavalyi mintegy 30 ezer helyett csaknem kétszer annyi gyermeket látnak el tejtermékekkel. Újdonság, hogy ebben a tanévben már minden kaposvári óvodás részt vesz a programban, miután a finó a város önkormányzatával is megállapodást kötött. A cég összesen több mint 4000 óvodásnak és 52000 iskolásnak szállít poharas tejet és gyümölcsös ivójoghurtot. A Finu által szállított élelmiszerek döntő többsége ráadásul Somogyban előállított alapanyagból készül. Egy építési felvonó távirányítóját lopta el egy férfi Kaposváron. Az elkövető még július 29-én ment be egy felújítás alatt álló József Attila utcai épület területére. Innen vitte magával a felvonóhoz tartozó távirányítót és annak kábelét is. A férfiról felvétel készült, a kaposvári rendőrök pedig most a lakosság segítségét kérik az azonosításához. A képeket közzétették, és azt kérik, hogy aki felismeri a férfit vagy tudja, hogy hol tartózkodik, az a kaposvári rendőrkapitányságon vagy a rendőrség telefonszámain tegyen bejelentést. Rekordalacsony szintre apadt a Duna Budapestnél. A hivatalos vízmérce kedden mindössze 1 cm-es vízállást mutatott, ilyen alacsony értéket korábban még nem mértek a fővárosnál. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a folyó mindössze 1 cm mély. A Duna átlagos mélysége jelenleg is 3-3,5 méter, az alacsony vízállás viszont már akadályozza egyes nagyobb hajók közlekedését. Az 1 cm azt mutatja, hogy a vízfelszín ennyivel van a még a 19. században meghatározott mérési nullapont felett. A vízügy szerint a hétvégén javulhat a helyzet, a Duna felsőbb szakaszain várható jelentősebb esőzések miatt ugyanis emelkedés kezdődhet. 40 év után ismét bejutott a világbajnokság legjobb 8 csapata közé a magyar női kosárlabda válogatott. Völgye Péter együttese a berlini VB-n 84-63-ra győzte le Japánt a negyed döntőbe jutásért rendezett mérkőzésen kedden. A válogatott 28 év után szerepel ismét világbajnokságon, a legjobb 8 közé pedig legutóbb 1986-ban jutott be. A negyed döntőben csütörtökön a címvédő Egyesült Államok vár a magyarokra, amely az elmúlt 4 világbajnokságot megnyerte.
2: Időjárás jelentés.
3: Úgy tűnik, a mai lesz az utolsó nyárias nap. Délután is sok napsütésben bízhatunk még, és 33 fok lesz a csúcsérték. Kora estétől viszont elkezd megnövekedni a felhőzet, és éjszaka már számíthatunk esőre. Holnap aztán markáns hideg front érkezik, esővel, erős széllel és jelentős lehűléssel. Nappal már csak 22 fok lesz holnap.
2: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
0: 13 óra után vagyunk 5 perccel, és erre az órára is felsorakoztak a legnagyobb slágerek, a legváltozatosabb zenei palettáról. Egy fontos felhívással érkezik hozzánk Geszti Péter, ez lesz a legújabb dala, melynek címe Ne feküdj le haraggal, de előtte egy tempós, vidám slágerrel indul az óra. 2021-ből itt van Olivia Rodrigo és a Good For You.

0: I guess you moved on really easily.
1: Legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 90

Éjjel-nappal a legjobb zenékkel ez a rádió, most FM 91.2, 2 perccel vagyunk 4:42 előtt. Daniel Craig 2021-es távozása óta pedig folyamatos találgatások övezik, hogy ki öltheti magára a 007-es ügynök ikonikus smokingját. A rajongók képzeletében számtalan név megfordult már az elmúlt években, a keresés azonban lassan a végéhez közeledik, amit a producerek idei évre ígért döntése is jelez. A franchise jogait $1 milliárd megszerző Amazon egy fiatalabb, kifejezetten karizmatikus színészt keres a feladatra, aki több filmre is el tudja kötelezni magát. A jelöltek szűkített listáján jelenleg olyan nevek szerepelnek, mint Jack Lauden, Paul Mescal, Callum Turner vagy Jacob Elordi. A találgatásokat egyébként nemrégen Gary Oldman lobbantotta lángra, aki szerint a stúdió már meg is hozta a döntést, és választásuk a Slow Horses sorozatbeli kollégájára, Jack Lowdenre esett. Az ügyben a 007-es legújabb kalandját jegyző Steve Knight is megszólalt. A Peaky Blinders alkotója a BBC Radio 4 Today című műsorában válaszolt a szereposztást firtató kérdésekre, amiről az egyik lap is beszámolt. A Denis Villeneuve rendezésében készülő produkció írója meglehetősen sejtelmesen fogalmazott. Nem beszélhetek erről a témáról, akármennyire is szeretnék. Úgy érzem, a királyért és a hazáért teljesítek szolgálatot, mondta tréfásan a forgatókönyvíró Gary Oldman kijelentésére reagálva. A műsorvezető Anna Forster pedig nem hagyta annyiban a dolgot, és azt firtatta, hogy könnyebb-e úgy forgatókönyvet írni, ha az ember már ismeri a főszereplő kilétét. Valamivel könnyebbé teszi az életet, ha tudod, ki az a személy, a karaktert kell megírnod, nem pedig a színész, fejtette ki Knight, majd amikor újra megkérdezték tőle, hogy valóban ismerje már az új Bond nevét, csupán a korábbi válaszára utalt vissza. Hát kíváncsian várjuk egyébként a végkifejletet, amint lesz róla információ, természetesen mi is szót fogunk ejteni róla itt a 91.2 Rádió Moston. Ahol pedig a folytatásban egy lassú lirikus dallal megyünk tovább, jön a U2 és az 1987-es Vidor Without You.

0: műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Jelen állás szerint az óránkénti időjárás előrejelzés lebontásban azt látni, hogy egyre későbbre tolódik a hidegfront betörése, ami leginkább egyfajta száraz hidegfront lesz, némi nemű csapadékkal talán. Ez is egyébként kétséges jelen pillanatban, mert úgy számítható mennyiségben éjjel egy órára mutatja az előrejelzés, hogy lehet számítani csapadékra. Ami viszont fontos és érdekes talán az, hogy 30%-os valószínűséggel jósolja az előrejelzés a csapadékot 19 órára, de akkor viszont a piktogram még teljes napsütést is mutat, úgyhogy ez nagyon ellentmondásos, ez ilyen 50-50 talán, vagy lesz, vagy nem egyébként. Marad a napsütés a következő órákban is, és 33-34 fok környéki értéket mérhetünk a hőmérőn, holnap pedig inkább a felhők dominálnak majd, és csupán 21 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, vételkörzetünkben pedig csapadékra csak elszórtan lehet számítani. A 30 napos előrejelzés szerint pedig a péntek lesz majd állítólag csapadékosabb, akkor 7 mm csapadék is hullhat vételkörzetünkben, és kiegyenlítődik az éjszakai órák minimuma és a nappali órák maximuma közötti különbség, akkor csupán 2-3 fok differencia lesz majd a két érték között. És mivel a mai napon tetőzik a hőség, emiatt melegfronti hatással lehet számolni, napközben pedig még nem érkezik front, írja egyébként az orvos meteorológia. A melegre érzékenyeknél migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok egyaránt előfordulhatnak, viszont hajnalonta, reggelente a hidegebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak, a nagy napi hőingadozás, gyors délelőtti felmelegedés hatására vérnyomás problémák, szédülés és rosszullét is előfordulhat. Itt a rádió moston pedig egy rövid ajánlót követően Kemred dalát hozom, érkezik rövidesen a Friends.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a Rádió Most FM 91.2, Szívünk Somogyországé címmel ajánlok figyelmetekbe egy mai programot, ami a Takács Gyula könyvtárban lesz. Délután 3 órakor kezdődik, a 45 éves a Somogyiak baráti köre szervezésében valósul meg a program. Kiállítás megnyitóval indul a baráti kör alkotásaiból 15 órától. Utána a könyv bemutató lesz Koszó Andrásné az Álmok valóra válnak című könyvéből. Majd köszöntött mond Szita Károly polgármester, aztán ünnepi műsort adnak a Nagy Boldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 4. osztályos tanulói. Várják a programra az érdeklődőket nagyon sok szeretettel. Itt a Rádió Moston pedig Sia és Kylie Minogue folytatja a sort a Dance Alone-nal, délután 2 órakor pedig Krisztián érkezik a legfrissebb hírekkel, infókkal.

0: ezt az órát Teddy Swim slágere zárt a Mr. Noitól, de a következő órában is velünk lesznek a jó zenék, például a klasszikusok közül hozom Meatloaf dalát, az I Do Anything For Love-ot. Itt lesz Summer és a Heartbreaker. És mindjárt indul a következő óra Avicii Sandro Cavazza dalával, a Without You-val. Most azonban érkezik egy rövid kereskedelmi kitérő, utána pedig délután 2 órakor hozza Krisztián a legfrissebb híreket, infókat.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
2: Itt az ősz, itt az ültetés ideje. A Hélia kertészetben megkezdődött a nagy őszi átültetés. Szebbnél szebb őszi virágzó dísznövények, évelők, dísz- és gyümölcstermő növények gazdag, egyre bővülő választékával várunk. Használd ki az őszi ültetési szezont, és szépítsd meg újra a kertedet. Hélia kertészet, ahol a kert új életre kell.
3: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a kaposvári plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
4: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre.
2: Nyitva hétköznap 9-től 17.30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
4: Diego. Otthon, generációkon keresztül.
5: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Folytatódik az iskolatáj program Kaposváron, holnap már markáns lehűlés érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Több mint 56.000 gyerekhez jutnak el rendszeresen finom termékek az új tanévben. A kaposvári vállalat jelentősen kibővítette részvételét az óvoda és iskolatáj programban, így a tavalyi mintegy 30.000 helyet csak nem kétszer annyi gyermeket látnak el tejtermékekkel. Újdonság, hogy ebben a tanévben már minden kaposvári óvodás részt vesz a programban, miután a Finu a város önkormányzatával is megállapodást kötött. A cég összesen több mint 4000 óvodásnak és 52.000 iskolásnak szállít poharas tejet és gyümölcsös hívójukurtot. A Finu által szállított élelmiszerek döntő többsége ráadásul Somogyban előállított alapanyagból készül. Kis ilyen frontális balesetet okozott egy autós jutánál, miután elaludt a volán mögött. A férfi szeptember 2-án Kaposvár felől Juta felé haladt, amikor későn vette észre az előtte lassító járművet. Hirtelen félrelántotta a kormányt, átsodródott a szembe jövő sávba, ahol egy autó csak vészfékezéssel és kitérő manőverrel tudta elkerülni az ütközést. Az esetről készült fedélzeti kamerás felvétel felkerült a közösségi médiába, ennek alapján indított eljárást a rendőrség. A BMW 46 éves sofőrét a rendszám alapján azonosították, a férfi pedig elismerte, hogy azért hajtotta végre a veszélyes manővert, mert elaludt vezetés közben. A rendőrök pénzbírságot szabtak ki rá, és egy évre eltiltották a vezetéstől. Vádat emeltek egy kaposvári férfi ellen, aki a nyáron összeverekedett a haverjával Fonyódon a Mólónál egy játszótéren. A két ittas férfi azon veszett össze, hogy melyikük menjen el még alkoholt venni. A férfinak nem tetszett, hogy ismerőse szidalmazza, ezért a fűben fekvő férfit lefogta, majd többször fejbeütötte. Az eset a forgalmas Mólón történt, így a balhénak több szemtanúja is volt. A Fonyódi járási ügyészség garázdaság miatt vádat emelt a kaposvári férfival szemben, és próbára bocsátást indítványozott. Csak nem 30.000 fiatal vett részt idén a nyári diák munkaprogramban. Augusztus végéig több mint 29.000 tanuló kapott munkát, a foglalkoztatásukra pedig 5,4 milliárd forint állami támogatást biztosítottak. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, A turizmusban és a vendéglátásban pedig közel 5000-en vállaltak munkát. Átalakította a magyarok külföldi online vásárlási szokásait az uniós vámszabályok júliusi szigorítása. Július 1-től ugyanis már a 150 eurónál olcsóbb EU-n kívülről érkező termékekre is 3 eurós vámot kell fizetni. A tapasztalatok szerint emiatt csökkent az unión kívülről érkező csomagok száma, miközben több rendelést teljesítenek európai raktárakból. A Temu forgalma is visszaesett július óta, de a külföldről vásárló magyarok több mint fele továbbra is használja a platformot.
1: Időjárás jelentés.
6: Úgy tűnik, a mai lesz az utolsó nyárias nap. Délután is sok napsütésben bízhatunk még, és 33 fok lesz a csúcsérték. Kora estétől viszont elkezd megnövekedni a felhőzet, és éjszaka már számíthatunk esőre. Holnap aztán markáns hidegfront érkezik, esővel, erős széllel és jelentős lehűléssel. Nappal már csak 22 fok lesz holnap.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Éjjel-nappal szólnak a legjobb zenék itt a 91.2 Rádió Moston, és ma szeptember 9-e szerda van. A mai napon pedig az Ádám nevű ismerőseinket köszöntjük névnapjuk alkalmából. A név egy sumérhéber eredetű név, jelentése atyám. Az Ádám név olyan személyiség kialakulását támogatja, aki kedveli a társadalmi életet, és képes arra, hogy egy-egy közösségen belül megteremtse és fenntartsa a harmóniát és egyetértést. Ugyanakkor kijelentései sokszor kinyilatkoztatásnak tűnnek mások számára, és szándékát félreérthetik. Ha esetleg az értékesítés területén dolgozik, akkor biztosan sikeres, mert érdeklik más emberek és barátságos természetű. Természetéből adódóan pedig sok függetlenségre van szüksége. Ezt írt a Nagy Kalendárium az Ádám névről, de ma még ünnepelhetnek a gorgiások, az omárok, a garák, az orgonák, a polidorok, a szergiuszok, a wulfiák, a dorottyák, a petrák, a szerafinák, a tivadarok és a Péterek is. Minden ünnepeltnek kívánok sok boldogságot a következő MK és Krisztáldallal, itt a Rádió Moston, jön a Dior.

0: szél irány. Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió, most FM 91.2, 2 perccel vagyunk 14:30 előtt, én Horváth Szabi vagyok, és ajánlok egy holnapi programot is. A Kaposvári Diplomai Múzeum szeretettel várja az érdeklődőket a Fegyverek a századok tükrében című válogatása a Diplomai Múzeum fegyver gyűjteményéből. Ez is egy kiállítás lesz egyébként, ami 16 óra 30 perckor nyílik a Diplomai Múzeum központi épületében, a Diplomai tér egyes szám alatt, ahol pedig köszöntőt mond dr. Pintér Rómeó, Kaposvár megyei jugváros alpolgármestere, és dr. Ábrahám Levente, a Diplomai Múzeum igazgatója. A kiállítást pedig Kovács Gábor történész nyitja majd meg. Itt a rádió mostan pedig a folytatásban jön egy kis kereskedelmi kitérő, utána pedig Sunbird dala érkezik a Humbreaker.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk. Így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogó gáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Ne mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jugúváros önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
4: Velünk gyorsabban megy a munka.

kevés beszéd folyamatosan itt a Rádió Most FM 91.2-n, fél perccel vagyunk 3:43 előtt, és egy szombati programot is ajánlok figyelmetekbe. Városunktól egy picit távolabb lesz. Törökkopányban rendezik meg a Koppány vezér szabadidő parkban a Koppány nap című programot szeptember 12-én szombaton, ami 10 órakor főző versennyel indul Moli kapitánnyal, és nagyjából délután 2 óra környéké lesz az ebéd. 4 órakor indul a főzőverseny eredményhirdetése, a színpadi programok pedig 17 órakor kezdődnek, lesz bűvés show, felép majd a Törökkoppányi Általános Iskola néptánc csoportja, illetve Veronik is, 20 órakor a Halox koncertezik, 21 órakor lesz tűzijáték, majd utcabál indul 21 óra 30 perces kezdéssel, közben pedig lesznek kísérő programok, mint arcfestés, játszóház, ugrálóvár és büfé. Mindezt át most szombaton Törökkoppányban a Koppány vezér szabadidő parkban, a Koppány napon. Várnak minden érdeklődő, sok szeretettel, én jó szórakozást kívánok a programhoz, itt a Rádió Mostan pedig Desiree felvételével megyünk tovább, 1998-ból jön a

0: 1987-ből Taylor Dane is hozzá telít a My Heart című slágerét. És mindjárt Christian hírei után a következő óra Jack Jones és Al Henderson felvételével indul a This Is Real-el. Adjuk a lendületet és a kitartást, valamint a jó hangulatot és a jó kedvet a munkaidő további részéhez is. Kitartást kívánok, ha éppen dolgoztok, a folytatásban pedig érkezik egy rövid kereskedelmi kitérő, utána pedig délután 3 órakor Cserhalmi Krisztián kollégám hozza a legfrissebb híreket, infókat ide a Rádió Mostra.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
2: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfikar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Domban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101.1.hu.
3: Hogy miért a hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítő készkiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
4: Jön a jubileumi 20. Kaposvári Mézfesztivál konferenciával és szakvásárral. Szeptember 11-én és 12-én méz és méhészeti termékek vására, mézlovagrendek felvonulása, kézműves játszóház, lufi hajtogatás, arcfestés és zenés produkciók várnak a Főutcán és az Európa Parkban. 20. Kaposvári Mézfesztivál, édes élmények, kihagyhatatlan programok.
5: Kár lenne kihagyni. Chery Tiggo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery. Kár lenne kihagyni.
4: Kattárs. A Családok, Fiatalok és Közösségek Fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A Kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
6: Spóroljon sokat! Vásároljon be otthonra a Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron mindenkinek. West nagyker. Kaposvár, Kondvezér utca.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Újraindul Szita Károly fórum sorozata. Vadveszélyre figyelmezteti a rendőrség az autósokat. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 12 helyszínen várja személyes beszélgetésre a kaposváriakat Szita Károly. A polgármester szeptember közepétől ismét bejárja a város különböző részeit, ahol a helyiek elmondhatják véleményüket, ötleteiket és az őket érintő problémákat. Az első találkozót jövő hét hétfőn délután 5 órától tartják a Szivárvány játszótérnél, a Békefüredi lakótelepen. A következő hetekben többek között Kaposfüreden, Tüskeváron, a Zselickertvárosban és Toponáron is várják majd a városlakókat. Fokozott vadveszélyre figyelmezteti az autósokat a somogyi rendőrség a szarvasbőgés idején. Szeptemberben kezdődik a szarvasok párzási időszaka, ilyenkor pedig az állatok kevésbé figyelnek a környezetükre, és váratlanul az úttestre futhatnak. Különösen szürkületkor, éjszaka és hajnalban érdemes lassabban közlekedni az erdős területeken, és arra is számítani kell, hogy egy szarvast több másik követhet. Az ütközés már elkerülhetetlen, a rendőrség azt tanácsolja, hogy fékezzünk, de ne rántsuk félre hirtelen a kormányt, mert az út elhagyása vagy egy frontális karambol még súlyosabb következményekkel járhat. Vadgázolás esetén értesíteni kell a rendőrséget, a sérült állatot pedig nem szabad megközelíteni, mert védekezésből támadhat. Háborús lőszereket gyűjtött és tartott otthon engedély nélkül egy somogyi férfi. A megyei főügyészség közleménye szerint a 30-as éveiben járó férfi Veszprém megyei építkezéseken dolgozott, ahol többször talált magyar, német és szovjet gyártmányú puska és gépfegyver töltényeket. A lőszereket hazavitte és összesen 54 darabot gyűjtött össze, amelyeket a padlásán tárolt. A tartásukhoz azonban nem rendelkezett engedéllyel. A siófoki járási ügyészség lőszerrel visszaérés miatt vádat emelt ellene és felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Egy arany karikagyűrű segítségével próbálnak azonosítani egy 1944-ben elesett magyar katonát. A katona földi maradványait áprilisban az Ipoly-Tölgyesi temető egyik tömegsírjának feltárásakor találták meg. Ujján egy gyűrű volt, amiben a Krisztina 1920. december 25 feliratot vésték, ami a kutatók szerint felesége nevére és házasság kötésük dátumára utalhat. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum most olyan hozzátartozók vagy ismerősök jelentkezését várja, akik családi iratok, fényképek vagy egy korabeli házassági anyakönyvi kivonat alapján segíthetnek nevet adni az ismeretlen katonának. 40 év után ismét bejutott a világbajnokság legjobb 8 csapata közé a magyar női kosárlabda válogatott. Völgye Péter együttese a berlini VB-n 84-63-ra győzte le Japánt a negyed döntőbe jutásért rendezett mérkőzésen kedden. A válogatott 28 év után szerepel ismét világbajnokságon, a legjobb 8 közé pedig legutóbb 1986-ban jutott be. A negyed döntőben csütörtökön a címvédő Egyesült Államok vár a magyarokra, amely az elmúlt 4 világbajnokságot megnyerte.
1: Időjárás jelentés.
7: A nap hátralévő felében is marad még a nyárias idő. Késő délutántól elkezd megnövekedni a felhőzet, eső azonban csak este várható. A hőmérséklet késő délután 29 fok környékén alakul, este pedig 23 fok lesz. Holnap markáns hidegfront érkezik esővel, erős széllel és jelentős lehűléssel. Nappal már csak 22 fok lesz csütörtökön.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: játék következik. Reklám.
1: Ahogy ígértem, nem is kell tovább várni, ez a Méz Fesztivál játéka, hiszen idén jubilómi alkalomhoz érkezik a Kaposvári Méz Fesztivál. Szeptember 11-én és 12-én már a 20. alkalommal várják az érdeklődőket. A főutcán és az Európa Parkban két napon keresztül méz és méhészeti termékek vására, a mézlovagrendek felvonulása, kézműves játszóház, lufi hajtogatás, arcfestés és zenés programok gondoskodnak a jó hangulatról. A jubilómi rendezvényt konferenciai szakvásár színesíti majd. Egyik kedves hallgatónk pedig egy üveg akácmézet és egy üveg hársmézet nyerhet a Zselici Méhész Egyesület jóvoltából, ha a következő kérdéshez tartozó helyes válasz betűjelét elküldi nekem SMS-ben vagy Viber üzenetben nevével együtt a 0670-32-32-355-re. A kérdés a következő: hol lesz a Kaposvári Méhész Fesztivál? Az A válasz szerint a Bajcsy-Zsilinszky utca és Vasari parknál, a B válasz a Fő utca és az Európa parknál, a C válasz pedig a Szent Imre utca és Berzsenyi parknál, A, B vagy C. Várom tehát a jó válaszhoz tartozó betűjelet játékos kedvű hallgatóinktól nevetekkel együtt a 0670-32-32-355-re SMS-ben vagy Viber üzenet formájában. Az óra végén talál gazdára az egy üveg akác és egy üveg hásméz a Zselici Méhész Egyesület jóvoltából. Játékra fel, itt a rádió, moston pedig egy rövid ajánlott követően Kungsztalát játszom a Never Going Home címűt.
0: Reklám hangzott el. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Az úgynevezett Tarahumara indiánok, a Rarámurik.
3: Rarámurik, jó nevű van.
2: Lazán lefutnak 200-300 kilométereket megállás és pihenés nélkül hegyi terepen.
3: Hűha.
2: Vannak ultramaratonisták, van egy magyar ilyen extrém ultramaratonista. Egyszer mesélte, hallottam vele egy interjút, hogy fönt futott a Himalájában, azt hiszem 7-en neveztek, 5-en élték túl. Figyelj, igen. És mondta, hogy ő neki nagyon érdekes volt, mert volt egy olyan egy órája, amikor futott, és hogy
3: kimaradt minden.
2: És hogy nem, hanem hogy utolérte egy másik futó, és nagyon kedves volt, mert segített neki átlendülni a hold ponton, mert beszélgetett vele, és még inni is adott neki. És a verseny után mondták, hogy végig egyedül futottál, tesó. Ott nem volt senki.
3: Hoppá.
2: Behalusztta. Mondta, hogy ott az agy átkapcsol egy teljesen más sztoriba.
4: Atya é.
2: Az milyen?
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottad. Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.

Ez volt Lady Gaga és Bruno Mars közöse, a lirikus hangulatot I with a Smile 2024-ből itt a 91.2 rádió most van, és egy távolabbi programot ajánlok figyelmetekbe. Elindul a szezon a virágfürdőben is a zenés éjszakai fürdőzéseket illetően. Jövő héten szombaton szeptember 19-én lesz a szezonnyitó Lollipop éjszakai fürdőzés, ugyanis a bejáratnál a vendégek ajándék nyelvfestős nyalókát kapnak majd. A termálmedencék vizeiben ezen az estén 20 óra 15-től lehet lábat lógatni, a Wellness Világ 20.30-kor nyitja kapuit. A fedett élményfürdő és a kültéri medencék pedig 21 órától fogadják a vendégeket, és ettől az időponttól kezdődik a buli, ami egészen éjjel 3:45-ig tart, közben pedig lesznek sauna programok is. Várnak tehát minden szórakozni vágyót a virágfürdőbe, a jövő hét szombati szezonnyitó Lollipop éjszakai fürdőzésre. Itt a rádió, mostan pedig a Maroon 5 dalával megyünk tovább, már is jön a Cigarettes.

ahol a legjobb zenékkel ez a rádió most FM 91.2, és a folytatásban vizsgáljuk meg egy picit közelebbről fontosabb devizáink napi közép árfolyamai, hogyan alakultak a mai napon. Az angol font gyengülő tendenciát mutatott, és 0,37%-os csökkenéssel a mai napon 423 forint 9 filléren áll. Az euró is gyengülő tendenciát mutatott, és 0,3%-os csökkenéssel a mai napon 364 forint 11 filléren jegyzik. A svájci frank is gyengülő tendenciát mutatott a mai napon, és 0,23%-os csökkenéssel a mai napon az MNB 386 forint 56 filléren jegyzi. Míg az amerikai dollár is gyengülő tendenciát mutatott, és 49%-os csökkenéssel a mai napon 313 forintba kerül, minden tehát összesítve a forint erősödött. A folytatásban pedig az OMD slágere jön a Sailing on the Seven Seas 1991-ből, illetve Christian hírei előtt még 4 óra előtt pár perccel jön a játék a Mész Fesztivál játék sorsolása is.

0: Játék következik. Reklám.
1: Ebben az órában zajlott a mézfesztivál játéka, és hamarosan gazdára talál az egy üveg akácméz és egy üveg hásméz, melyet a Zselici Méhész Egyesület jóvoltából sorsolok ki. A kérdés ugye az volt, hogy hol lesz a kaposvári mézfesztivál, és azok válaszoltak jól, akik a B betűjelet küldték, mert természetesen a Főutca és Európa Parknál lesz majd a mézfesztivál, a jubileumi ráadásul, tehát a 20., amit ezen a hétvégén rendeznek meg. Rengeteg helyes megfejtés érkezett egyébként SMS és Viber falunkra is, a 0670-32-32-355-re. A számítógépünk közben sorsolt, a szerencsés megfejtőnk, nyertesünk egy hölgyhallgató, aki egy 20-as számról küldte üzenetét, SMS üzenetét ráadásul. Őt pedig Horváth Szabinának hívják. Kedves Szabina, nyereményed, még egyszer mondom, egy üveg akácméz és egy üveg hásméz a Zselici Méhész Egyesület jóvoltából, melyet itt Kaposváron a Kossuth Lajos utca 6-os szám alatti szerkesztőségünkben vehetsz át, úgyhogy várunk érte nagyon sok szeretettel, fogyasz majd egészséggel és jó ízűen a finomságokat. Még egyszer gratulálok, a többieknek pedig köszönöm a játékot. Most se csüggedjen senki, aki nem nyert, hiszen lesznek még játékok itt az FM 91.2 rádió moston. Érdemes lesz bennünket hallgatni. A folytatásban pedig egy rövid kereskedelmi kitérő érkezik, utána délután 4 órakor Krisztián hozza majd a legfrissebb híreket, infókat.
0: Reklám.
2: Lehet, hogy az egészséged kulcsa benned van. Győre Katalin természetgyógyász tiszta forrásból származó tudása most könyvformájában is mindenki számára elérhető. A tudatod egészségre ébredése már kapható. Fedezd fel a testi-lelki egyensúlyhoz vezető új utakat, és ébredj rá saját tested és tudatod erejére. Siess, a készlet véges. Kapható Kaposváron, a Természet patikájában az Anna utca 12-es szám alatt.
3: Kár lenne kihagyni. Chery Tiggo 7 hibrid már 9.990.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Modern SUV, fejlett technológia, 7 év garancia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába, a Rákóczi focipálya mellett. Chery. Kár lenne kihagyni.
4: Lehet, hogy pont ennyi hiányzik. Valósítsd meg céljaidat a Kaposvári Plazmaponttal. Szeptemberben új plazmaadóként az első 5 plazmaadásodkor megduplázzuk a juttatást, így összesen akár 153.000 forintot szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
2: Itt az ősz, itt az ültetés ideje. A Hélia kertészetben megkezdődött a nagy őszi átültetés. Szebbnél szebb őszi virágzó dísznövények, évelők, dísz- és gyümölcstermő növények gazdag, egyre bővülő választékával várunk. Használd ki az őszi ültetési szezont, és szépítsd meg újra a kertedet. Hélia kertészet, ahol a kert új életre kell.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Folytatódik az iskolatáj program Kaposváron. Vadveszélyre figyelmezteti az autósokat a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Több mint 56.000 gyerekhez jutnak el rendszeresen finom termékek az új tanévben. A kaposvári vállalat jelentősen kibővítette részvételét az óvoda és iskolatáj programban. Így a tavalyi mintegy 30.000 helyett csak nem kétszer annyi gyermeket látnak el tejtermékekkel. Újdonság, hogy ebben a tanévben már minden kaposvári óvodás részt vesz a programban, miután a Finua város önkormányzatával is megállapodást kötött. A cég összesen több mint 4.000 óvodásnak és 52.000 iskolásnak szállít poharas tejet és gyümölcsös ivójoghurtot. A Finu által szállított élelmiszerek döntő többsége ráadásul Somogyban előállított alapanyagból készül. Kis Ján frontális balesetet okozott egy autós jutánál, miután elaludt a volán mögött. A férfi szeptember 2-án Kaposvár felől Juta felé haladt, amikor későn vette észre az előtte lassító járművet. Hirtelen félrerántotta a kormányt, átsodródott a szembe jövő sávba, ahol egy autós csak vészfékezéssel és kitérő manőverrel tudta elkerülni az ütközést. Az esetről készült fedélzeti kamerás felvétel felkerült a közösségi médiába, ennek alapján indított eljárást a rendőrség. A BMW 46 éves sofőrét a rendszám alapján azonosították, a férfi pedig elismerte, hogy azért hajtotta végre a veszélyes manővert, mert elaludt vezetés közben. A rendőrök pénzbírságot szabtak ki rá, és egy évre eltiltották a vezetéstől. Fokozott vadveszélyre figyelmezteti az autósokat a somogyi rendőrség a szarvasbőgés idején. Szeptemberben kezdődik a szarvasok párzási időszaka, ilyenkor pedig az állatok kevésbé figyelnek a környezetükre, és váratlanul az úttestre futhatnak. Különösen szürkületkor, éjszaka és hajnalban érdemes lassabban közlekedni az erdős területeken, és arra is számítani kell, hogy egy szarvast több másik követhet. Az ütközés már elkerülhetetlen, a rendőrség azt tanácsolja, hogy fékezzünk, de ne rántsuk félre hirtelen a kormányt, mert az út elhagyása vagy egy frontális karambol még súlyosabb következményekkel járhat. Vadgázolás esetén értesíteni kell a rendőrséget, a sérült állatot pedig nem szabad megközelíteni, mert védekezésből támadhat. Átalakította a magyarok külföldi online vásárlási szokásait az uniós vámszabályok júliusi szigorítása. Július 1-től ugyanis már a 150 eurónál olcsóbb EU-n kívülről érkező termékekre is 3 eurós vámot kell fizetni. A tapasztalatok szerint emiatt csökkent az unión kívülről érkező csomagok száma, miközben több rendelést teljesítenek európai raktárakból. A Temu forgalma is visszaesett július óta, de a külföldről vásárló magyarok több mint fele továbbra is használja a platformot.
0: Időjárás jelentés.
5: A nap hátralévő felében is marad még a nyárias idő. Késő délutántól elkezd megnövekedni a felhőzet, eső azonban csak este várható. A hőmérséklet késő délután 29 fok környékén alakul, este pedig 23 fok lesz. Holnap markáns hideg front érkezik esővel, erős széllel és jelentős lehűléssel. Nappal már csak 22 fok lesz csütörtökön.
0: Időjárás jelentést hallottak
6: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
1: Még gördülékenyebbé tesszük a kaposvári és környékbeli közlekedést, a legnagyobb slágerekkel fogjuk ezt tenni. Vigyázzatok magatokra és egymásra is az utakon, hiszen erősödött a forgalom Kaposváron és környékén. Ugye ez már javában a drive time, sokan egyszerre indulnak hazafelé bevásárolni és egyéb helyekre, iskolák elé, óvodák elé, bölcsödék elé, tehát mindenhová az autózás lehetőségét választjuk, úgyhogy erős a forgalom, legyetek óvatosak. Itt a Rádió Moston pedig utolsó közös óránk a Unit Mix dalával indul. 1986-ból ez a Ventuma.

Éjjel-nappal a legjobb zenékkel ez a Rádió Most FM 91.2, pontosan 4:05 van, és még mindig esküvői láz ragyog a szemükben. Travis Kelce és Taylor Swift a héten kiruccantak egy randi estére, a fotók alapján pedig még mindig rózsaszín ködben úsznak. A két híresség a New Yorki Ambassadors Clubhouse étteremben randizott, mint mindig most is igyekeztek megadni a módját és kiöltöztek. Taylor például egy Stella McCartney kreációban tündökölt. Az énekesnő egyelőre nem nyilatkozott a két hónappal ezelőtt tartott lakziukról, Kelce azonban nemrég a bátyjával közös podcastben áradozott róla, milyen varázslatos volt a nagy nap. Szerettük volna, hogy privát hangulata legyen, és a Madison Square Garden mindent megtett ezért. Nem tudom eléggé megköszönni mindenkinek, aki eljött, és azoknak is, akik segítettek megvalósítani, mert igazán varázslatos este volt. Gratulálunk nekik, élvezzétek az életet, és legyetek boldogok, én ezt kívánom, a folytatásban pedig érkezik Taylor Swift dala itt a Rádió Mostan az Anti-Hero, utána pedig 2005-ből a The Black Eyed Peas érkezik hozzánk a Don't Funk With My Heart-tal.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Kaposvár szintet lép a környezetvédelemben. A város ugyanis elektromosra cseréli buszflottáját. Az első járműveket hamar megkedvelték az utasok. A klímaváltozás okozta gyakori asszály sürgető megoldásokat követel a víz megtartására. A témát legutóbb egy bőszénfai konferencia is napirendjére tűzte. Ágyülövés, huszár bemutató, mesekönyv és modellvasút. A hétvégén családok tucatjai ünnepelték a balatonfenyvesi kisvasút napját. Többek között ezekkel a témákkal foglalkozik a ma esti Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora, hogy mikor, azt már is megtudhatjuk.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Reklám.
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
4: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
5: Spóroljon sokat! Vásároljon be otthonra a Kaposvári West nagykerben! Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker. Kaposvár, Kondvezér utca.
6: Bonyolult diéták, glutén vagy cukor probléma. A mentes morzsában a péksütemények és krémes kávék mellé szakértő segítséget kapsz. Kérj személyre szabott táplálkozási tanácsadást étrenddel együtt. Egyél jót, élj jól. Mentes morzsa, Kaposvár, Főutca 53. Mentesen is lehet finom.
0: Új BYD? Akkor most jár hozzá az extra! A BYD Schneider Autóháznál most akár 400 ezer forint értékű BYD tartozékcsomaggal lehet a tiéd az új BYD, modelltől függően. Válasz elektromos vagy plug-in hibrid modellt, és keresd a BYD Schneider Autóházat Pécsen, Zalaegerszegen és már Kaposváron is. BYD Schneider Autóház. Most még több jár az új BYD mellé.
7: Itt az ősz, itt az ültetés ideje. A Hélia kertészetben megkezdődött a nagy őszi átültetés. Szebbnél szebb őszi virágzó dísznövények, évelők, dísz- és gyümölcstermő növények gazdag, egyre bővülő választékával várunk. Használd ki az őszi ültetési szezont, és szépítsd meg újra a kertedet. Hélia kertészet, ahol a kert új életre kell.
6: Kattárs. A Családok, Fiatalok és Közösségek Fesztiválja. Fedezd fel, mi köt össze bennünket. A Kaposvári Kattárs Fesztiválon sport és gyerekprogramok, felemelő koncertek, mély beszélgetések és liturgikus események várnak. A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Gyere el, építsünk együtt egy igazságosabb és testvériesebb világot. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20, a belépés díjtalan.
8: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
9: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
4: Megint dugó, megint parkolóhelyet keresel, megint 10 perc körözés egyetlen szabad helyért. Van másik út. Szállj buszra, használd a tömegközlekedést. Egy buszon egyszerre sokan utazhatunk. Így kevesebb autó kerül az utakra, kevesebb a kipufogó gáz, és tisztább lehet a városi levegő. Te pedig közben hátradőlhetsz. Olvashatsz, zenét hallgathatsz, vagy egyszerűen csak megérkezhetsz. Ne mindenki külön autóval. Utazzunk együtt. Válaszd a tömegközlekedést. Kaposvárért, a levegőért, magadért. Tegyünk együtt Kaposvár tiszta levegőjéért.
10: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, másfél perccel múlt el 3:45, 17 órakor pedig szűk negyed óra múlva Cserhalmi Krisztián kollégám hozza majd a legfrissebb híreket, információkat, én pedig mára leteszem a lantot, és legközelebb majd vasárnap reggel 7 órakor várok mindenkit a rádiókészülékek mellé, de addig se tekerjetek el, és tartsatok velünk folyamatosan, hiszen itt az FM 91.2-n hallhatjátok a legjobb zenéket éjjel-nappal, és a legérdekesebb, leghasznosabb információkat helyi vonatkozásban is. További szép napot kívánok nektek, a mikrofonnál 11 órától mostanáig Horváth Szabit hallottátok, a viszonthallásra sziasztok, búcsúzom a Train dalával, ez a Hey Soul Sister.

0: Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: Jön a jubileumi 20. Kaposvári Mézfesztivál konferenciával és szakvásárral. Szeptember 11-én és 12-én méz és méhészeti termékek vására, mézlovagrendek felvonulása, kézműves játszóház, lufi hajtogatás, arcfestés és zenés produkciók várnak a Főutcán és az Európa Parkban. 20. Kaposvári Mézfesztivál. Édes élmények, kihagyhatatlan programok.
3: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
4: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Oláh Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál, szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
5: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfikar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Dome-ban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
6: Gyere a Diego-ba szeptember 10-e és 13-a között, amikor is klubkártyáddal 15% kedvezményt kapsz padlóburkolatra és beltéri ajtóra, valamint 20% kedvezményt darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra, falipanerre és kültéri termékekre.
7: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
6: Diego. Otthon, generációkon keresztül.
8: Mondjak egy jó, Mentavill. Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill. Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 1-ben és online www.mentavill.hu.
9: Mondjon jobbat, Mentavill!
10: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
11: Környezettudatos közlekedésre ösztönzik a diákokat a Toldi iskolában. Még mindig sűrűn fordulnak elő szabadtéri tüzek. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Környezettudatos közlekedésre ösztönzik a diákokat a Toldi iskolában. Szerdán egy új aszfaltmatricát avattak fel az intézmény bejáratánál, amely az óvd Kaposvár levegőjét járja bringával suliba üzenettel fogadja az érkezőket. Az akció a levegőminőség javítását célzó Hungary programhoz kapcsolódik, és arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor lehet, autó helyett kerékpárral vagy rollerrel közlekedjünk. Kárpáti Tíme alpolgármester az iskolánál tartott szerdai sajtóeseményen kiemelte, hogy Kaposváron az elektromos buszok és a zöld fűtőmű is a környezetterhelés csökkentését szolgálja. 4 szabadtéri tűzhöz is riasztották a tűzoltókat kedden Somogyban. Nagyszakácsiban mintegy 4 hektáron égett az avar és a bozót, Szennyéren pedig 10 hektáron pusztítottak lángok, és körülbelül 25 fatörzs is átégett. Utóbbi helyszínen 3 órán át dolgoztak a tűzoltók, mire az izzó részeket is sikerült teljesen eloltani. Somogy udvarhelyen egy családi ház udvarán gyulladt meg a száraz növényzet, az ott lakó pedig megsérült, miközben megpróbálta eloltani a tüzet, ezért kórházba szállították. Törökkopányban ugyancsak kigyulladt a növényzet, ott a helyi önkéntes tűzoltók akadályozták meg a lángok tovább terjedését. Kigyulladt egy kamion pótkocsija kedden este az M7-es autópályán Balatonboglárnál. A Budapest felé tartó jármű műanyag alkatrészeket szállított. A tűz az autópálya melletti növényzetre is átterjedt, mintegy 50 négyzetméteres területen. A lángokat a siófoki és a balatonboglári tűzoltók fékezték meg, a tűzben senki sem sérült meg. Egy arany karikagyűrű segítségével próbálnak azonosítani egy 1944-ben elesett magyar katonát. A katona földi maradványait áprilisban az Ipoly Tölgyesi temető egyik tömegsírjának feltárásakor találták meg. Újján egy gyűrű volt, amiben a Krisztina 1920. december 25 feliratot vésték, ami a kutatók szerint felesége nevére és házasság kötésük dátumára utalhat. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum most olyan hozzátartozók vagy ismerősök jelentkezését várja, akik családiratok, fényképek vagy egy korabeli házassági anyakönyvi kivonat alapján segíthetnek nevet adni az ismeretlen katonának. Csaknem 30 ezer fiatal vett részt idén a nyári diák munkaprogramban. Augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló kapott munkát, a foglalkoztatásukra pedig 5,4 milliárd forint állami támogatást biztosítottak. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig közel 5000-en vállaltak munkát.
0: Időjárás jelentés.
11: A nap hátralévő felében már változóan felhős lesz az ég, eső viszont csak este fordulhat elő. Éjszaka 17 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet, holnap pedig markáns hidegfront érkezik, esővel, erős széllel és jelentős lehűléssel. Nappal már csak 22 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Kedvenc zenéiddel a pillanat a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: New truck.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Reklám.
1: A nagy színpadon Szabó Balázs bandája és Olá Gergő. Kaposvárra érkezik a Kattárs Fesztivál. Valódi találkozások, értékes beszélgetések és minőségi zene. Kattárs Fesztivál. Szeptember 18-20. A belépés díjtalan.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. szeptember 9-e, szerda, 18 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját Cserhami Krisztiántól hallják. Bejárja a városrészeket a polgármester. Újraindul Szita Károly lakossági fórum sorozata. A városvezető 12 helyszínen várja személyes beszélgetésre a kaposváriakat. A polgármester szeptember közepétől ismét bejárja a város különböző részeit, ahol a helyiek elmondhatják véleményüket, ötleteiket és az őket érintő problémákat. Az első találkozót jövő hét hétfőn délután 5 órától tartják a Szivárvány játszótérnél a Békefüredi lakótelepen. A következő hetekben többek között Kaposfüreden, Tüskeváron, a Zselickertvárosban és Toponáron is várják majd a város lakókat. Aszfaltmatrica üzeni a diákoknak, hogy biciklivel járjanak autó helyett. A Toldi iskolában a diákokat környezettudatos közlekedésre ösztönzik. Szerdán egy új aszfaltmatricát avattak fel az intézmény bejáratánál, amely az óvoda Kaposvár levegőjét járj bringával suliba üzenettel fogadja az érkezőket. Az akció a levegőminőség javítását célzó Hungary programhoz kapcsolódik, és arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor lehet, autó helyett kerékpárral vagy rollerrel közlekedjünk. Kárpáti Tímea alpolgármester az iskolánál tartott szerdai sajtóeseményen kiemelte, hogy Kaposváron az elektromos buszok és a zöld fűtőmű is a környezetterhelés csökkentését szolgálja. 56 ezer gyerek kap tejterméket. Folytatódik az iskolatáj program Kaposváron. Az új tanévben több mint 56 ezer gyerekhez jutnak el rendszeresen finó termékek. A kaposvári vállalat jelentősen kibővítette részvételét az óvoda és iskolatáj programban, így a tavalyi 30 ezer helyett csaknem kétszer annyi gyermeket látnak el tejtermékekkel. Újdonság, hogy ebben a tanévben már minden kaposvári óvodás részt vesz a programban, miután a finó a város önkormányzatával is megállapodást kötött. A cég összesen több mint 4000 óvodásnak és 52000 iskolásnak szállít poharas tejet és gyümölcsös ivójoghurtot. A Finu által számított élelmiszerek döntő többsége ráadásul Somogyban előállított alapanyagokból készült. 140 éves a Székesegyház. Jubileumot ünnepelt kedden a Nagyboldogasszony Székesegyház. A templom jelenlegi épülete 140 éves lett. A Kossuth-téri templomot 1886. szeptember 8-án szentelte fel Kovács Zsigmond veszprémi püspök a török alóli felszabadulás 200. évfordulóján. A neoromán stílusú épület már a harmadik templom ezen a helyen. Az első fából készült imaházat még 1702-ben emelték. A mai templom Tandor Otto tervei alapján épült, létrejöttét pedig egy nagyszabású lakossági gyűjtés is segítette. A felszentelés napján egész Kaposvár ünnepelt. Díszkivilágítást, tűzijátékot, ökörsütést, színelőadást és ünnepet is rendeztek. Nem árt óvatosan vezetni a vadveszély miatt. A somogyi rendőrség a szarvasbőgés miatt fokozott veszélyre figyelmezteti az autósokat. Szeptemberben kezdődik a szarvasok párzási időszaka, ilyenkor az állatok kevésbé figyelnek a környezetükre, ezért váratlanul az úttestre futhatnak. Különösen szürkületkor, éjszaka és hajnalban érdemes lassabban közlekedni az erdős területeken, és arra is számítani kell, hogy egy szarvast több másik követhet. Az ütközés már elkerülhetetlen, a rendőrség azt tanácsolja, hogy fékezzünk, de ne rántsuk félre hirtelen a kormányt, mert az út elhagyása vagy egy frontális karambol még súlyosabb következményekkel járhat. Vadgázolás esetén értesíteni kell a rendőrséget, a sérült állatot pedig nem szabad megközelíteni, mert védekezésből támadhat. Elismeréseket kaptak az egyetem munkatársai. Na, a Matek Kaposvári kampuszának 10 munkatársa is elismerést kapott a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem központi tanévnyitóján. A hétfői ünnepségen 4 dolgozó, több évtizedes oktatói szakmai és egyetemi tevékenységét Pro Negotito Universitate kitüntetéssel ismerték el, további 5 munkatárs pedig rektori dicséretben részesült. Az elismeréseket Gyurica Csaba, a MATE rektora adta az Egyetem Szent István kampuszán tartott tanévnyitó ünnepségén. átment a szemközti sávba, épp hogy nem lett baj belőle. Egy évre eltiltottak egy férfit a vezetéstől, mert kis híján frontális balesetet okozott Jutánál. A férfi szeptember 2-án Kaposvár felől Juta felé haladt, amikor későn vette észre az előtte lassító járművet. Hirtelen félrerántotta a kormányt, átsodródott a szembe jövő sávba, ahol egy autós csak vészfékezéssel és kitérő manőverrel tudta elkerülni az ütközést. Az esetről készült fedélzeti kamerás felvétel felkerült a közösségi médiába, a rendőrség pedig ennek alapján indított eljárást. A BMW 46 éves sofőrét a rendszám alapján azonosították, a férfi pedig elismerte, hogy azért hajtotta végre a veszélyes manővert, mert elaludt vezetés közben. A rendőrök pénzbírságot szabtak ki rá, és egy évre eltiltották a vezetéstől. Még mindig sűrűn fordulnak elő szabadtéri tüzek. A somogyi tűzoltókat kedden 4 szabadtéri tűzhöz is riasztották. Nagy Szakácsiban mintegy 4 hektáron égett az avar és a bozót, Szenyéren pedig 10 hektáron pusztítottak a lángok, és körülbelül 25 fatörzs is átégett. Utóbbi helyszínen 3 órán át dolgoztak a tűzoltók, mire az izzó részeket is sikerült teljesen eloltani. Somogy udvarhelyen egy családi ház udvarán gyulladt meg a száraz növényzet, az ott lakó pedig megsérült, miközben megpróbálta eloltani a tüzet, ezért kórházba szállították. Török Koppányban ugyancsak kigyulladt a növényzet, ott a helyi önkéntes tűzoltók akadályozták meg a lángok tovább terjedését. Hazavitte a talált lőszereket. Vádat emeltek egy somogyi férfi ellen, aki háborús lőszereket gyűjtött és tartott otthon engedély nélkül. A megyei főügyészség közleménye szerint a 30-as éveiben járó férfi Veszprém megyei építkezéseken dolgozott, ahol többször talált magyar, német és szovjet gyártmányú puska és gépfegyvertöltényeket. A lőszereket hazavitte, és összesen 54 darabot gyűjtött össze, amelyeket a padlásán tárolt. A tartásukhoz azonban nem rendelkezett engedéllyel, a siófoki járási ügyészség ezért lőszerrel visszaélés miatt vádat emelt ellene, és felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. A Fonyódi Mólón balhéztak. Összeverekedett a haverjával egy kaposvári férfi a nyáron Fonyódon a Mólónál egy játszótéren, ezért vádat emeltek ellene. A két ittas férfi azon veszett össze, hogy melyikük menjen még el alkoholt venni. A férfinak nem tetszett, hogy ismerőse szidalmazza, ezért a fűben fekvő férfit lefogta, majd többször fejbeütötte. Az eset a forgalmas múlón történt, így a balhénak többen is a szemtanúi voltak. A Fonyódi járási ügyészség garázdaság miatt emelt vádat a kaposvári férfival szemben, és próbára bocsátását indítványozta.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Este általában felhős lesz az ég, és 24-25 fokot mérhetünk, valamint némi eső is előfordulhat. Csütörtökön jelentősen lehűl az idő, napközben már legfeljebb csak 22 fok lesz. Gyakran lesz erősen felhős az ég, helyenként zivatar is kialakulhat, és a szél is olykor élénk lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Környezettudatos közlekedésre ösztönzik a diákokat a Toldi iskolában. Szerdán egy új aszfaltmatricát avattak fel az intézmény bejáratánál, amely az Óvd Kaposvár levegőjét Járj bringával suliba üzenettel fogadja az érkezőket. Az akció a levegőminőség javítását célzó Hungary programhoz kapcsolódik, és arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor lehet, autó helyett kerékpárral vagy rollerrel közlekedjünk. Kárpáti Tíme alpolgármester az iskolánál tartott szerdai sajtóeseményen kiemelte, hogy Kaposváron az elektromos buszok és a zöld fűtőmű is a környezetterhelés csökkentését szolgálja. Több mint 56 ezer gyerekhez jutnak el rendszeresen finó termékek az új tanévben. A kaposvári vállalat jelentősen kibővítette részvételét az óvoda és iskolatei programban, így a tavalyi mintegy 30 ezer helyet csak nem kétszer annyi gyermeket látnak el tejtermékekkel. Újdonság, hogy ebben a tanévben már minden kaposvári óvodás részt vesz a programban, miután a finó a város önkormányzatával is megállapodást kötött. A cég összesen több mint 4000 óvodásnak és 52000 iskolásnak szállít poharas tejet és gyümölcsös ivójoghurtot. A Finu által szállított élelmiszerek döntő többsége ráadásul Somogyban előállított alapanyagból készül. Vádat emeltek egy kaposvári férfi ellen, aki a nyáron összeverekedett a haverjával Fonyódon a Mólónál egy játszótéren. A két ittas férfi azon veszett össze, hogy melyikük menjen el még alkoholt venni. A férfinak nem tetszett, hogy ismerőse szidalmazza, ezért a fűben fekvő férfit lefogta, majd többször fejbe ütötte. Az eset a forgalmas Mólón történt, így a balhénak több szemtanúja is volt. A Fonyódi járási ügyészség garázdaság miatt vádat emelt a kaposvári férfival szemben, és próbára bocsátást indítványozott. Átalakította a magyarok külföldi online vásárlási szokásait az uniós vámszabályok júliusi szigorítása. Július 1-től ugyanis már a 150 eurónál olcsóbb EU-n kívülről érkező termékekre is 3 eurós vámot kell fizetni. A tapasztalatok szerint emiatt csökkent az unión kívülről érkező csomagok száma, miközben több rendelést teljesítenek európai raktárakból. A Temu forgalma is visszaesett július óta, de a külföldről vásárló magyarok több mint fele továbbra is használja a platformot. Csak nem 30 ezer fiatal vett részt idén a nyári diák munkaprogramban. Augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló kapott munkát, a foglalkoztatásukra pedig 5,4 milliárd forint állami támogatást biztosítottak. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig közel 5 ezeren vállaltak munkát.
0: Időjárás jelentés.
2: Este általában felhős lesz az ég és 24-25 fokot mérhetünk, valamint némi eső is előfordulhat. Csütörtökön jelentősen lehűl az idő, napközben már legfeljebb csak 22 fok lesz. Gyakran lesz erősen felhős az ég, helyenként zivatar is kialakulhat, és a szél is olykor élénk lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Balaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Itt jön Vilike kedvence. Hallottál már a bajaútörzsről? Olyan tüdővel, érrendszerrel és léppel rendelkeznek, aminek köszönhetően, hiszitek vagy sem, akár 13-15 percet is képesek egy levegővel a víz alatt tölteni. 60-70 méteres mélységbe is képesek lemerülni szabad tüdővel.
2: Padi vizsgán van, könnyű búvár vizsgát tettem. A gyakorlott búvárnál sokkal többet kell azért merülni, mondjuk milyen 20-30-on merültünk annak idején. Könnyű búvárnak a biztonságos merülés ez maximum 50 méter.
1: Csak mondom, hogy egy 10 emeletes épület 30 méter magas általában. Most gondolj bele, hogy ezek dupla olyan mélyre le tudnak menni szabad tüdővel. Na hát egy ilyen bajaút próbálj meg belefolytani a kádba. Ott röhög rajtad, amíg el nem zsibbad a kezed. Nem?
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Zserhami Krisztiántól hallják. 12 helyszínen várja személyes beszélgetésre a kaposváriakat Szita Károly. A polgármester szeptember közepétől ismét bejárja a város különböző részeit, ahol a helyiek elmondhatják véleményüket, ötleteiket és az őket érintő problémákat. Az első találkozót jövő hét hétfőn délután 5 órától tartják a Szivárvány játszótérnél, a Békefüredi lakótelepen. A következő hetekben többek között Kaposfüreden, Tüskeváron, a Zselickertvárosban és Toponáron is várják majd a városlakókat. 140 éves a kaposvári Nagyboldogasszony székes egyház jelenlegi épülete. A kossuthéri templomot 1886. szeptember 8-án éppen 140 évvel ezelőtt szentelte fel Kovács Zsigmond veszprémi püspök a török aluli felszabadulás 200. évfordulóján. A neoromán stílusú épület már a harmadik templom ezen a helyen. Az első fából készült imaházat még 1702-ben emelték. A mai templom Tandor Otto tervei alapján készült, létrejöttét pedig egy nagyszabású lakossági gyűjtés is segítette. A felszentelés napján egész Kaposvár ünnepelt. Díszkivilágítást, tűzi játékot, ökörsütést, színi előadást és ünnepet is rendeztek. Fokozott vadveszélyre figyelmezteti az autósokat a somogyi rendőrség a szarvasbőgés idején. Szeptemberben kezdődik a szarvasok párzási időszaka, ilyenkor pedig az állatok kevésbé figyelnek a környezetükre, és váratlanul az úttestre futhatnak. Különösen szürkületkor, éjszaka és hajnalban érdemes lassabban közlekedni az erdős területeken, és arra is számítani kell, hogy egy szarvast több másik követhet. Az ütközés már elkerülhetetlen, a rendőrség azt tanácsolja, hogy fékezzünk, de ne rántsuk félre hirtelen a kormányt, mert az út elhagyása vagy egy frontális karambol még súlyosabb következményekkel járhat. Vadgázolás esetén értesíteni kell a rendőrséget, a sérült állatot pedig nem szabad megközelíteni, mert védekezésből támadhat. Rekord alacsony szintre apadt a Duna Budapestnél. A hivatalos vízmérce kedden mindössze 1 cm-es vízállást mutatott. Ilyen alacsony értéket korábban még nem mértek a fővárosnál. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a folyó mindössze 1 cm mély. A Duna átlagos mélysége jelenleg is 3-3,5 méter, az alacsony vízállás viszont már akadályozza egyes nagyobb hajók közlekedését. Az 1 cm azt mutatja, hogy a vízfelszín ennyivel van a még a 19. században meghatározott mérési nullapont felett. A vízügy szerint a hétvégén javulhat a helyzet, a Duna felsőbb szakaszain várható jelentősebb esőzések miatt ugyanis emelkedés kezdődhet.
0: Időjárás jelentés.
1: Este általában felhős lesz az ég, és 24-25 fokot mérhetünk, valamint némi eső is előfordulhat. Csütörtökön jelentősen lehűl az idő, napközben már legfeljebb csak 22 fok lesz. Gyakran lesz erősen felhős az ég, helyenként zivatar is kialakulhat, és a szél is olykor élénk lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
2: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják, én Cserhalmi Krisztián vagyok. Bejárja a városrészeket a polgármester. Újraindul Szita Károly lakossági fórum sorozata. A városvezető 12 helyszínen várja személyes beszélgetésre a kaposváriakat. A polgármester szeptember közepétől ismét bejárja a város különböző részeit, ahol a helyiek elmondhatják véleményüket, ötleteiket és az őket érintő problémákat. Az első találkozót jövő hét hétfőn délután 5 órától tartják a Szivárvány játszótérnél a Békefüredi lakótelepen. A következő hetekben többek között Kaposfüreden, Tüskeváron, a Zselickertvárosban és Toponáron is várják majd a város lakókat. Aszfaltmatrica üzeni a diákoknak, hogy biciklivel járjanak autó helyett. A Toldi iskolában a diákokat környezettudatos közlekedésre ösztönzik. Szerdán egy új aszfaltmatricát avattak fel az intézmény bejáratánál, amely az óvoda Kaposvár levegőjét jári bringával suliba üzenettel fogadja az érkezőket. Az akció a levegőminőség javítását célzó Hungary programhoz kapcsolódik, és arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor lehet, autó helyett kerékpárral vagy rollerrel közlekedjünk. Kárpáti Tímea alpolgármester az iskolánál tartott szerdai sajtóeseményen kiemelte, hogy Kaposváron az elektromos buszok és a zöld fűtőmű is a környezetterhelés csökkentését szolgálja. 56 ezer gyerek kap tejterméket. Folytatódik az iskolatáj program Kaposváron. Az új tanévben több mint 56 ezer gyerekhez jutnak el rendszeresen finó termékek. A kaposvári vállalat jelentősen kibővítette részvételét az óvoda és iskolatáj programban, így a tavalyi 30 ezer helyett csaknem kétszer annyi gyermeket látnak el tejtermékekkel. Újdonság, hogy ebben a tanévben már minden kaposvári óvodás részt vesz a programban, miután a Fino a város önkormányzatával is megállapodást kötött. A cég összesen több mint 4000 óvodásnak és 52 ezer iskolásnak szállít poharas tejet és gyümölcsös ivójoghurtot. A Fino által számított élelmiszerek döntő többsége ráadásul Somogyban előállított alapanyagokból készült. Elismeréseket kaptak az egyetem munkatársai. A Matek Kaposvári kampuszának 10 munkatársa is elismerést kapott a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem központi tanévnyitóján. A hétfői ünnepségen 4 dolgozó, több évtizedes oktatói szakmai és egyetemi tevékenységét Pro Negotito Universitate kitüntetéssel ismerték el, további 5 munkatárs pedig rektori dicséretben részesült. Az elismeréseket Gyurica Csaba, a MATE rektora adta át az Egyetem Szent István kampuszán tartott tanévnyitó ünnepségén. Hazavitte a talált lőszereket. Vádat emeltek egy somogyi férfi ellen, aki háborús lőszereket gyűjtött és tartott otthon engedély nélkül. A megyei főügyészség közleménye szerint a 30-as éveiben járó férfi Veszprém megyei építkezéseken dolgozott, ahol többször talált magyar, német és szovjet gyártmányú puska és gépfegyver töltényeket. A lőszereket hazavitte, és összesen 54 darabot gyűjtött össze, amelyeket a padlásán tárolt. A tartásukhoz azonban nem rendelkezett engedéllyel, a siófoki járási ügyészség ezért lőszerrel visszaélés miatt vádat emelt ellene, és felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Még mindig sűrűn fordulnak elő szabadtéri tüzek. A somogyi tűzoltókat kedden 4 szabadtéri tűzhöz is riasztották. Nagy Szakácsiban mintegy 4 hektáron égett az avar és a bozót, Szenyéren pedig 10 hektáron pusztítottak a lángok, és körülbelül 25 fatörzs is átégett. Utóbbi helyszínen 3 órán át dolgoztak a tűzoltók, mire az izzó részeket is sikerült teljesen eloltani. Somogy udvarhelyen egy családi ház udvarán gyulladt meg a száraz növényzet, az ott lakó pedig megsérült, miközben megpróbálta eloltani a tüzet, ezért kórházba szállították. Török Koppányban ugyancsak kigyulladt a növényzet, ott a helyi önkéntes tűzoltók akadályozták meg a lángok tovább terjedését. 140 éves a Székesegyház. Jubileumot ünnepelt kedden a Nagyboldogasszony Székesegyház, a templom jelenlegi épülete 140 éves lett. A kossuthi templomot 1886. szeptember 8-án szentelte fel Kovács Zsigmond veszprémi püspök a török aluli felszabadulás 200. évfordulóján. A neoromán stílusú épület már a 3. templom ezen a helyen. Az első fából készült imaházat még 1702-ben emelték. A mai templom a Tandor Otto tervei alapján épült, létrejöttét pedig egy nagyszabású lakossági gyűjtés is segítette. A felszentelés napján egész Kaposvár ünnepelt. Díszkivilágítást, tűzi játékot, ökör, sütést, színelőadást és ünnepet is rendeztek. Nem árt óvatosan vezetni a vadveszély miatt. A somogyi rendőrség a szarvasbőgés miatt fokozott veszélyre figyelmezteti az autósokat. Szeptemberben kezdődik a szarvasok párzási időszaka, ilyenkor az állatok kevésbé figyelnek a környezetükre, ezért váratlanul az úttestre futhatnak. Különösen szürkületkor, éjszaka és hajnalban érdemes lassabban közlekedni az erdős területeken, és arra is számítani kell, hogy egy szarvast több másik követhet. Az ütközés már elkerülhetetlen, a rendőrség azt tanácsolja, hogy fékezzünk, de ne rántsuk félre hirtelen a kormányt, mert az út elhagyása vagy egy frontális karambol még súlyosabb következményekkel járhat. Vadgázolás esetén értesíteni kell a rendőrséget, a sérült állatot pedig nem szabad megközelíteni, mert védekezésből támadhat. Átment a szemközti sávba, épp hogy nem lett baj belőle. Egy évre eltiltottak egy férfit a vezetéstől, mert kis híján frontális balesetet okozott Jutánál. A férfi szeptember 2-án Kaposvár felől Juta felé haladt, amikor későn vette észre az előtte lassító járművet. Hirtelen félrerántotta a kormányt, átsodródott a szembe jövő sávba, ahol egy autós csak vészfékezéssel és kitérő manőverrel tudta elkerülni az ütközést. Az esetről készült fedélzeti kamerás felvétel felkerült a közösségi médiába, a rendőrség pedig ennek alapján indított eljárást. A BMW 46 éves sofőrét a rendszám alapján azonosították, a férfi pedig elismerte, hogy azért hajtotta végre a veszélyes manővert, mert elaludt vezetés közben. A rendőrök pénzbírságot szabtak ki rá, és egy évre eltiltották a vezetéstől. A Fonyódi Mólón balhéztak. Összeverekedett a haverjával egy kaposvári férfi a nyáron Fonyódon a Mólónál egy játszótéren, ezért vádat emeltek ellene. A két ittas férfi azon veszett össze, hogy melyikük menjen még el alkoholt venni. A férfinak nem tetszett, hogy ismerőse szidalmazza, ezért a fűben fekvő férfit lefogta, majd többször fejbe ütötte. Az eset a forgalmas múlón történt, így a balhinak többen is a szemtanúi voltak. A Fonyódi járási ügyészség garázdaság miatt emelt vádat a kaposvári férfival szemben, és próbára bocsátását indítványozta.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
2: Este általában felhős lesz az ég, és 24-25 fokot mérhetünk, valamint némi eső is előfordulhat. Csütörtökön jelentősen lehűl az idő, napközben már legfeljebb csak 22 fok lesz. Gyakran lesz erősen felhős az ég, helyenként zivatar is kialakulhat, és a szél is olykor élénk lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek, a Rádió Mostó.

Egy óra, ami csak a funkyról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Mostor. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Fokozott vadveszélyre figyelmezteti az autósokat a somogyi rendőrség a szarvasbőgés idején. Szeptemberben kezdődik a szarvasok párzási időszaka, ilyenkor pedig az állatok kevésbé figyelnek a környezetükre, és váratlanul az úttestre futhatnak. Különösen szürkületkor, éjszaka és hajnalban érdemes lassabban közlekedni az erdős területeken, és arra is számítani kell, hogy egy szarvast több másik követhet. Az ütközés már elkerülhetetlen, a rendőrség azt tanácsolja, hogy fékezzünk, de ne rántsuk félre hirtelen a kormányt, mert az út elhagyása vagy egy frontális karambol még súlyosabb következményekkel járhat. Vadgázolás esetén értesíteni kell a rendőrséget, a sérült állatot pedig nem szabad megközelíteni, mert védekezésből támadhat. 4 szabadtéri tűzhözést riasztották a tűzoltókat kedden Somogyban. Nagyszakácsiban mintegy 4 hektáron égett az avar és a bozót, Szennyéren pedig 10 hektáron pusztítottak lángok, és körülbelül 25 fatörzs is átégett. Utóbbi helyszínen 3 órán át dolgoztak a tűzoltók, mire az izzó részeket is sikerült teljesen eloltani. Somogy udvarhelyen egy családi ház udvarán gyulladt meg a száraz növényzet, az ott lakó pedig megsérült, miközben megpróbálta eloltani a tüzet, ezért kórházba szállították. Törökkopányban ugyancsak kigyulladt a növényzet, ott a helyi önkéntes tűzoltók akadályozták meg a lángok tovább terjedését. Háborús lőszereket gyűjtött és tartott otthon engedély nélkül egy somogyi férfi. A megyei főügyészség közleménye szerint a 30-as éveiben járó férfi Veszprém megyei építkezéseken dolgozott, ahol többször talált magyar, német és szovjet gyártmányú puska és gépfegyver töltényeket. A lőszereket hazavitte és összesen 54 darabot gyűjtött össze, amelyeket a padlásán tárolt. A tartásukhoz azonban nem rendelkezett engedéllyel. A siófoki járási ügyészség lőszerrel visszaérés miatt vádat emelt ellene és felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Kemény válaszlépést ígér Oroszország a 10 orosz diplomata magyarországi kiutasítása miatt. Maria Zaharov orosz külügyi szóvivő azt nem árulta el, hogy Moszkva pontosan milyen intézkedésekre készül és mikor, de a magyar döntést barátságtalan lépésnek minősítette. Rácz András Oroszország szakértő szerint szinte biztos, hogy válaszul, magyar diplomatákat utasítanak majd ki Oroszországból. A magyar kormány kedden jelentette be 10 orosz diplomata kiutasítását, mert a hatóságok szerint a státuszukkal összeegyeztetetlen tevékenységet folytattak. Rácz András szerint ez diplomáciai nyelven arra utal, hogy az orosz nagykövetség érintett munkatársai hírszerzőként dolgozhattak Magyarországon. Csaknem 30 ezer fiatal vett részt idén a nyári diák munkaprogramban. Augusztus végéig több mint 29 ezer tanuló kapott munkát, a foglalkoztatásokra pedig 5,4 milliárd forint állami támogatást biztosítottak. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig közel 5000-en vállaltak munkát.
0: Időjárás jelentés.
1: A késő esti órákban előfordulhat eső, a hőmérséklet pedig 22 fok környékén alakul. Hajnalban már nem várható csapadék, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 17 fok lesz. Csütörtökön jelentős lehűlés érkezik, napközben már csak legfeljebb 22 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

másnapra tuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsukolak, te leszel a csók királyné.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 140 éves a kaposvári Nagyboldogasszony székesegyház jelenlegi épülete. A kossuthi templomot 1886. szeptember 8-án éppen 140 évvel ezelőtt szentelte fel Kovács Zsigmond veszprémi püspök a török aluli felszabadulás 200. évfordulóján. A neoromán stílusú épület már a harmadik templom ezen a helyen. Az első fából készült imaházat még 1702-ben emelték. A mai templom Tandor Otto tervei alapján készült, létrejöttét pedig egy nagyszabású lakossági gyűjtés is segítette. A felszentelés napján egész Kaposvár ünnepelt. Díszkivilágítást, tűzi játékot, ökörsütést, színi előadást és ünnepet is rendeztek. Kigyulladt egy kamion pótkocsia kedden este az M7-es autópályán Balatonboglárnál. A Budapest felé tartó jármű műanyag alkatrészeket szállított. A tűz az autópálya melletti növényzetre is átterjedt, mint egy 50 négyzetméteres területen. A lángokat a siófoki és a balatonboglári tűzoltók fékezték meg, a tűzben senki sem sérült meg. Egy arany karikagyűrű segítségével próbálnak azonosítani egy 1944-ben elesett magyar katonát. A katona földi maradványait áprilisban az Ipoly-Tölgyesi temető egyik tömegsírjának feltárásakor találták meg. Újján egy gyűrű volt, amiben a Krisztina 1920. december 25 feliratot vésték, ami a kutatók szerint felesége nevére és házasság kötésük dátumára utalhat. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum most olyan hozzátartozók vagy ismerősök jelentkezését várja, akik családi iratok, fényképek vagy egy korabeli házassági anyakönyvi kivonat alapján segíthetnek nevet adni az ismeretlen katonának.
0: Időjárás jelentés.
1: A késő esti órákban előfordulhat eső, a hőmérséklet pedig 22 fok környékén alakul. Hajnalban már nem várható csapadék, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 17 fok lesz. Csütörtökön jelentős lehűlés érkezik, napközben már csak legfeljebb 22 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Egy fárasztó nap után néhány üdítős sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Környezettudatos közlekedésre ösztönzik a diákokat a Toldi iskolában. Szerdán egy új aszfaltmatricát avattak fel az intézmény bejáratánál, amely az óvda Kaposvár levegőjét járj bringával suliba üzenettel fogadja az érkezőket. Az akció a levegőminőség javítását célzó Hungary programhoz kapcsolódik, és arra hívja fel a figyelmet, hogy amikor lehet, autó helyett kerékpárral vagy rollerrel közlekedjünk. Kárpáti Tíme alpolgármester az iskolánál tartott szerdai sajtóeseményen kiemelte, hogy Kaposváron az elektromos buszok és a zöld fűtőmű is a környezetterhelés csökkentését szolgálja. Több mint 56 ezer gyerekhez jutnak el rendszeresen finó termékek az új tanévben. A kaposvári vállalat jelentősen kibővítette részvételét az óvoda és iskolatai programban, így a tavalyi mintegy 30 ezer helyett csaknem kétszer annyi gyermeket látnak el tejtermékekkel. Újdonság, hogy ebben a tanévben már minden kaposvári óvodás részt vesz a programban, miután a finó a város önkormányzatával is megállapodást kötött. A cég összesen több mint 4000 óvodásnak és 52000 iskolásnak szállít poharas tejet és gyümölcsös ivójoghurtot. A Finu által szállított élelmiszerek döntő többsége ráadásul Somogyban előállított alapanyagból készül. Kemény válaszlépést ígér Oroszország a 10 orosz diplomata magyarországi kiutasítása miatt. Maria Zaharov orosz külügyi szóvivő azt nem árulta el, hogy Moszkva pontosan milyen intézkedésekre készül és mikor, de a magyar döntést barátságtalan lépésnek minősítette. Rácz András Oroszország szakértő szerint szinte biztos, hogy válaszul, magyar diplomatákat utasítanak majd ki Oroszországból. A magyar kormány kedden jelentette be 10 orosz diplomata kiutasítását, mert a hatóságok szerint a státuszukkal összeegyeztetetlen tevékenységet folytattak. Rácz András szerint ez diplomáciai nyelven arra utal, hogy az orosz nagykövetség érintett munkatársai hírszerzőként dolgozhattak Magyarországon.
0: Időjárás jelentés.
1: A hajnali órákban felhős lesz az ég, csapadék viszont már nem várható, a minimum hőmérséklet pedig 22 fok lesz. Csütörtökön jelentősen lehűl az idő, napközben már legfeljebb 22 fok lesz csak. Gyakran lesz erősen felhős az ég, helyenként zivatar is kialakulhat, és a szél is olykor élénk lehet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: amit én.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 12 helyszínen várja személyes beszélgetésre a kaposváriakat Szita Károly. A polgármester szeptember közepétől ismét bejárja a város különböző részeit, ahol a helyiek elmondhatják véleményüket, ötleteiket és az őket érintő problémákat. Az első találkozót jövő hét hétfőn délután 5 órától tartják a Szivárvány játszótérnél, a Békefüredi lakótelepen. A következő hetekben többek között Kaposfüreden, Tüskeváron, a Zselickertvárosban és Toponáron is várják majd a városlakókat. 140 éves a kaposvári Nagyboldogasszony székesegyház jelenlegi épülete. A kossuthéri templomot 1886. szeptember 8-án éppen 140 évvel ezelőtt szentelte fel Kovács Zsigmond veszprémi püspök a török aluli felszabadulás 200. évfordulóján. A neoromán stílusú épület már a harmadik templom ezen a helyen. Az első fából készült imaházat még 1702-ben emelték. A mai templom Tandor Otto tervei alapján készült, létrejöttét pedig egy nagyszabású lakossági gyűjtés is segítette. A felszentelés napján egész Kaposvár ünnepelt. Díszkivilágítást, tűzijátékot, ökörsütést, színi előadást és ünnepet is rendeztek. Rekord alacsony szintre apadt a Duna Budapestnél. A hivatalos vízmérce kedden mindössze 1 cm-es vízállást mutatott. Ilyen alacsony értéket korábban még nem mértek a fővárosnál. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a folyó mindössze 1 cm mély. A Duna átlagos mélysége jelenleg is 3-3,5 méter. Az alacsony vízállás viszont már akadályozza egyes nagyobb hajók közlekedését. Az 1 cm azt mutatja, hogy a vízfelszín ennyivel van a még a 19. században meghatározott mérési nullapont felett. A vízügy szerint a hétvégén javulhat a helyzet, a Duna felsőbb szakaszain várható jelentősebb esőzések miatt ugyanis emelkedés kezdődhet.
0: Időjárás jelentés.
1: A hajnali órákban felhős lesz az ég, csapadék viszont már nem várható, a minimum hőmérséklet pedig 22 fok lesz. Csütörtökön jelentősen lehűl az idő, napközben már legfeljebb 22 fok lesz csak. Gyakran lesz erősen felhűs az ég, helyenként zivatar is kialakulhat, és a szél is olykor élénk lehet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: szerdám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyi.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.